0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb, ami földünknél. Lehet létezik ő.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kemény időszak jön, spóroljunk az árammal és a vízzel. Rejtélyes akció a neten, vizsgálódik a kibervédelmi intézet, megint razziáznak az utakon. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására, és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrádvár megyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Az ezredforduló óta háromszorosára nőtt itthon az úgynevezett trópusi éjszakák száma, és ezek egyre hosszabb időszakot ölelnek fel nyaranta. Ekkor hajnalra sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, nem tudjuk kipihenni magunkat, sőt, sokkal fáradtabban ébredünk, mint ahogyan lefeküdtünk. A másfél fok portál szerint azért veszélyes ez, mert a hőterhelés komoly és akár tartós alvászavarhoz is vezethet, és folyamatosan stressz alatt tartja a szív- és érrendszert. Most a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve akcióztak ismeretlenek, vírusos levelek ezreit küldték szét, és feladóként az Élettani Intézet gazdasági iroda megnevezést tüntették fel. Az intézmény kéri, hogy aki kapott ilyen e-mailt, azonnal törölje, tehát ne nyissa meg, és semmiképp se kattintson a csatolt fájlokra, hivatkozásokra. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet már vizsgálja az ügyet. Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kedden vagy szerdán állhat le a paksi erőmű, az önkormányzatok is takarékoskodnak, megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelőblokját, hangzott el a kormány főrendkívüli tájékoztatóján Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris vészhelyzet. Hozzátettem, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat. Így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételtem, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök ismételten önkorlátozásra kérte a nagyipari szereplőket. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni és esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést is. Ruf Bálint, a miniszterelnökség vezetője visszavonta az erről szóló indítványt arra hivatkozva, hogy a hőség és a várható energiabiztonsági kihívások miatt a kormánynak is példát kell mutatnia az energiatakarékosságban. Ma elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Ré Fülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
3: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissítést, szöllőszokrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajt előtt, és bízunk benne, hogy ez az extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
2: Megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Újpesten 39,4 fokot mért a Hungaromet, ezzel megdőlt az 1921 óta fennálló július 31-i budapesti csúcs. Az országos rekord ugyan nem dőlt meg, de Győr Likócson is 39,4 fokot mértek, így a két állomás adatai beállították az erre napra vonatkozó 1917 óta fennálló országos rekordot. Ma igazi forró nyári napra készülhetünk, sok napsütéssel, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem várható, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A szél időnként megélénkülhet, délután 36 és 39 fok között tetőzhet a hőség. A következő napokban sem nagyon kapunk enyhülést, holnap és hétfőn is marad a napos perzselő idő, legfeljebb az északi határ mentén pattanhat ki zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán tovább fokozódhat a kánikula, néhol 41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 6 óra múlt néhány perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál már Leirer Tímea. 10-ig hallgassuk együtt a legnagyobb slágereket. Nem sokára Pinket, a Republikot, Enrique Iglesiast, és kezdetnek Elton John. Ez az I'm Still Standing itt a Retro Rádióban.

humorral dolgozott fel, hogy a klipbe még az ex-férjét is bevette szerepelni. De irigylem őt ezért a lazaságért. Na majd egyszer én is. Ez az igazi beszólós életérzés, íme a So What, itt a Retro Rádióban.

0: mondta.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő fél órára olyan előadók slágereit készítettem le, mint a Status Quo, az R.E.M. vagy a TNT, és jön a hírek után a Bananarama is. Aki egy picit ismer, az pontosan tudja, hogy én valósággal imádom a Beatles-t, a Liverpooli négyes dalaihoz pedig képtelen vagyok tárgyilagosan állni, szóval, hogyha valaki hozzá mer nyúlni egy ilyen klasszikushoz, akkor általában gyanakodva húzom fel a szemöldökömet, hogy na-na. De hát van az a pillanat, amikor egy feldolgozás olyan jól sikerül, hogy mindenkit, még az igazi Beatles rajongókat is leveszi a lábáról. Hát egy ilyennel folytatjuk nem sokára a Bananarama jó voltából. Jön a Help, itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség, egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást. A 24. órában vannak a dinnyetermesztők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, így például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád megyei Ecsegen, két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helybéliek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az ne most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a dinnyét az áruházláncok múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcé Mátyás.
5: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
4: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok itthon is. Négy ilyen karambolból általában három rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Ma napsütés viheti a főszerepet, az égen csak kevés gomoly és fátyol felhő jelenhet meg. Esőre nem kell számítanunk, legfeljebb északnyugaton bukkanhat fel egy-egy zivatar. Délutánra 36 és 39 fok közé forróskodhat a levegő. Holnap és hétfőn is maradhat a száraz napos idő, bár az északi határ közelében néha meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar alakuljon ki. Kedden és szerdán szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, miközben a hőmérők akár 41 fokot is mutathatnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, további jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Hát izítsák be azt a klímát, meg készítsék be a jeges frissítőket, mert hogy kőkemény, perzselő kánikula vár ránk ezen a hétvégén. A hőmérő kikajszára simán átlépi a 35-36 fokot, úgyhogy a legjobb, amit tehetnek, hogy árnyékba vonulnak, vagy meg sem állnak a legközelebbi strandig. Ha pedig már menetelés, jöjjön egy sláger, aminek a ritmusára garantáltan egy ütemre rezdül az egész ország. 1986-ban a brit Status Quo ezzel a rock himnusszal robbantotta fel a slágerlistákat, bár eredetileg egy holland duó írta, de mégis a Status Quo csinált belőle igazi világslágert. Túlélő felszerelés bekészíteni íme az Indie Army Now, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már szombat, akkor jöjjön egy friss, egy pici szürreális hír az Egyesült Királyságból. A Szigetországban mindig tudnak meglepetést okozni. Történt ugyanis a héten, hogy Walesben egy komplett autópálya szakaszt, egy egész szakaszt kellett lezárni órákra, és szerencsére nem baleset vagy felújítás miatt, hanem azért, mert egy elszabadult, meglehetősen elszánt alpaka csorda úgy döntött, hogy beáll a reggeli csúcsforgalomba. A rendőrök és a sofőrök órákig próbálták gyengéden terelni a meglepett állatokat, és közben a dugóban ülők folyamatosan kiabáltak ki az ablakon, hogy kérlek, ne hagyjátok itt őket a stráda közepén. Hát az alpakákat tényleg nem, és a hangulatot sem hagyjuk cserben. Most egy olyan brit pop történeti robbanás következik 1986-ból, aminélkül tényleg nincs igazi retro buli. A Jimmy Somerville összetéveszthetetlen hangjával robogó The Commoners következik, és tőlük a Don't Leave Me This Way itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Remélem, hogy a következő órában is együtt ébredezünk, majd önök, én és minden idők legnagyobb slágerei. Játszom majd többek között az Ace of Base-től a Beautiful Life-ot. De varázsol majd a Steve Miller Band is. Abrakadabra a következő órában itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
8: Hamarosan leállhat Paks, jönnek a szélerőművek. Sok a betöltetlen tanári állás. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zöld utat adott a kormány a szélerőműveknek. Magyar Péter miniszterelnök Pakson bejelentette, a következő években mintegy 4000 megawattnyi új zöld energia kapacitás létesülhet, amelyet jelentős hálózatfejlesztés is kísér. A kormányfő közölte azt is, hogy a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan kedden vagy szerdán tervezetten le kell állítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Az ország energiaellátása azonban továbbra is biztosított. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klemensberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hogy hol milyen tanára van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki, és ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Megvert a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, aztán megfenyegette, hogy megöli. Még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A tatabányai járásbíróság szerint tartani lehetett attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig. Erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján. Ez ma esedékes. A Magyar Védőnök Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
9: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
8: Ma nem sokat takargatják a felhők a napot, többnyire derült, száraz időre készülhetünk. Csapadék legfeljebb az északnyugati határszélen fordulhat elő. A szél időnként megmozdulhat, de a lényeg, hogy marad a hőség. Délután 36-39 fokot mérhetünk. A folytatásban is kitart a kánikula. Holnap és hétfőn sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel, és legfeljebb északon lehet egy-egy frissítő zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán aztán még szárazabb és forróbb idő jöhet, helyenként 41 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek, már 7 óra is elmúlt. A mikrofonnál Leirer Tímea. Rendületlenül igyekszem önöket felébreszteni a legnagyobb slágerekkel. Ricky Martin az Ace of Base lesz a segítségemre, meg most a Queen. Már szól is az I Want to Break Free.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok önöknek. Rögtön 4:80 és kapaszkodjanak meg, mert ez hivatalosan is augusztus első napja. Szerintem elképesztő, hogy hogy repül az idő. A nyár kétharmadán már túl vagyunk. Én meg még egyetlen napot sem nyaraltam. De hát ha önök is hasonló cipőben járnak, akkor hozzuk be a lemaradást. Legalább a hangszórókon keresztül ehhez a latin pop koronázatlan királyát hívjuk segítségül. 95-ben ez a dal robbantotta be a karrierjét világszerte, és azóta is elég belőle egyetlen ütem a tengerparti hangulathoz. Egy lépés átra, kettő előre. Itt van Ricky Martin és az Undo Stress Maria a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A mutató nem 6:30 mutat, szerencsére, teszem hozzá, hanem 7:30 mindjárt. És a hőmérők higanyszála ehhez méltatlan módon már nagyon erősen kúszik felfelé, úgyhogy jöjjön egy kis túlélő kalauz kánikulára. Én őszinte leszek, szívből utálom ezt a döglesztő hőséget, nem erre vagyok kitalálva, de ha önök is velem együtt küzdenek a fokokkal, a recept egyszerű: redőnyöket le, vizet jéggel és semmi megerőltető mozgás. Helyette inkább dőljenek hátra a klíma alatt, a jó hangulatot pedig majd mi szállítjuk itt a Retro Rádióban. Már is Svédországból, hát az is hűt. Itt az Ace of Base és a Beautiful Life, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő fél órában varázsolunk majd egy kicsit a Steve Miller Banddel, megünnepeljük a ma már sajnos nem létező MTV, a Music Television születésnapját Michael Jackson slágerével, és jön a Szellemírtók betétdala is. Ray Parker Jr. és Ghostbusters a hírek után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kedden vagy szerdán állhat le a paksi erőmű. Az önkormányzatok is takarékoskodnak. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelőblokját, hangzott el a kormány főrendkívüli tájékoztatóján Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris vészhelyzet. Hozzátettem, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat. Így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételtem, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök ismételten önkorlátozásra kérte a nagyipari szereplőket. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni és esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést is. Ruf Bálint, a miniszterelnökség vezetője visszavonta az erről szóló indítványt arra hivatkozva, hogy a hőség és a várható energiabiztonsági kihívások miatt a kormánynak is példát kell mutatnia az energiatakarékosságban. Ma elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Ré Fülöp és Balaton Boglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
4: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissít és szöllőszukrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajtelőtt, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
3: Megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Újpesten 39,4 fokot mért a Hungaromet. Ezzel megdőlt az 1921 óta fennálló július 31-i budapesti csúcs. Az országos rekord ugyan nem dőlt meg, de Győr Likócson is 39,4 fokot mértek. Így a két állomás adatai beállították az erre napra vonatkozó 1917 óta fennálló országos rekordot. Ma napsütés viheti a főszerepet, az égen csak kevés gomoly és fátyol felhő jelenhet meg. Esőre nem kell számítanunk, legfeljebb északnyugaton bukkanhat fel egy-egy zivatar. Délutánra 36 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Holnap és hétfőn is maradhat a száraz napos idő, bár az északi határ közelében néha meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar alakuljon ki. Kedden és szerdán szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, miközben a hőmérők akár 41 fokot is mutathatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát lehet, hogy a kánikula teszi, én már arra sem emlékszem, hogy mi volt Sopronban. Azt viszont tudom, hogy mivel folytatjuk itt a Retro Rádióban. A következő dalfeltámasztás mellett szerintem egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni. A Steve Miller Band 1982-ben nagyot robbantott, de tényleg az Abrakadabra című dalával, amit állítólag maga Diana Ross ihletett. A szám azonnal felkerült a Billboard lista élére, a refrénjét pedig még évtizedekre beragasztotta az agyunkba. De ami még izgalmasabb, hogy a dal tavaly kapott egy brutális második életet, Eminem gondolt egyet, kimintázta ezt a klasszikus gitárriffet, és erre építette fel a Houdini című visszatérő slágerét. Hát úgy tűnik, hogy a 82-ben létrehozott varázslat mind a mai napig működik, úgyhogy használjuk mi is. Steve Miller Band és Abrakadabra itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, további jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Eleirer Tímea. Augusztus 1-je van, és 1981-ben ezzel a napon indult el valami, ami teljesen felforgatta akkor a zenei világot. Pontosan 45 éve sugározta első műsorát az MTV, a zenei csatorna, ami azóta már sajnos teljesen megszűnt. De nekünk, akik tényleg ezen nőttünk fel, a tinédzser korunk meghatározó része volt, hát hány és hány reggel késtem én el a suliból, csak azért, mert megvártam ugye a kedvenc klippemet a képernyőn, és gyanítom, hogy nem voltam egyedül. Az MTV korszak egyik legnagyobb ikonja, kétség kívül a pop királya, Michael Jackson volt, vele is a Black or White-tal folytatjuk most, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha még nem ébredtek fel, akkor a következő órában garantáltan felfognak. Mindent megteszek legalábbis ennek érdekében. Legyen akár mekkora kánikula odakint. Játszom majd a Verve slágerét, a Bittersweet Symphonyt. És jön Orsi is Gangsta Zolival, meg a Ha lemegy a nappal. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét, ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
10: Itt egy Orlen.
11: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
13: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség, egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást. A 24. órában vannak a dinnyetermesztők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a Paksi atomerőmű utolsó még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, így például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád megyei Ecsegen, két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helybéliek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az ne most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a dinnyét az áruházláncok múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcé Mátyás.
14: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görögdínje a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
13: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok itthon is. Négy ilyen karambolból általában három rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Ma nem sokat takargatják a felhők a napot, többnyire derült, száraz időre készülhetünk. Csapadék legfeljebb az északnyugati határszélen fordulhat elő. A szél időnként megmozdulhat, de a lényeg, hogy marad a hőség, délután 36-39 fokot mérhetünk. A folytatásban is kitart a kánikula. Holnap és hétfőn sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel, és legfeljebb északon lehet egy-egy frissítő zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán aztán még szárazabb és forróbb idő jöhet, helyenként 41 fokkal.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek, kellemes augusztus 1-jét, elképesztő, hogy már itt tartunk. A mikrofonnál Leirer Tímea. 8 óra után vagyunk, ebben az órában is jönnek minden idők legnagyobb slágerei. Nem sokára Orsi, Inner Circle, és most George Michael és a Fate a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Augusztus 1-e van, Isten éltesse a ma ünneplő boglárkákat és pálmákat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor gyorsan küldjenek nekik üzenetet, vagy egyszerűen csak tekerjék fel nekik a rádiót. A köszöntő után pedig kapcsoljuk egy igazi tengerparti fokozatba. 1984-ben született meg a most következő Rasta himnusz, ami aztán a Miami helyszínelők és a Bad Boys mozifilmek halhatatlan slágere lett. Laza lüktetés, karibi, reggae, itt az Inner Circle és a Bad Boys a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hát a naptárra nézve, meg az ablakot kinyitva is érzékelhetjük, hogy tombol a nyár. Szóval a hűtést nem bízhatjuk a szerencsére. Ha valami igazán frissítőre vágynak, alkohol, felvágós szédülés nélkül, akkor egy jó hideg házi uborkás mentás limonádé, vagy egy szénsavas vízzel felöntött fanyar grapefruitlé csodákra képes. Higgyék el, életmentő kombó lehet bármelyik a melegben. És ha már a fanyar ízeknél járunk, hát 97-ben a Brit Verve elhozta nekünk a pop történelem egyik legszebb, mégis legkeserédesebb dalát. A dal körüli szerzői jogi vita évtizedekig húzódott a Rolling Stones kiadójával, így a zenekar egy vasat sem látott ebből a slágerből, pedig nagyjából ez volt a legnagyobb slágerük, egészen 2019-ig, amikor Mick Jaggerék végre nagy lelkűen lemondtak a jogdíjakról. Ütsék le magukat, dőljenek hátra, jön a Verve és a Bittersweet Symphony itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő fél órára olyan slágereket ígérhetek, mint Billy Joel-tól az Uptown Girl, vagy a Unique Two-féle Break My Stride, de jön a Pointer Sisters is. I'm so excited a hírek után, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Hamarosan leállhat Paks, jönnek a szélerőművek. Sok a betöltetlen tanári állás, ma van az anyateljes táplálás világnapja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zöld utat adott a kormány a szélerőműveknek. Magyar Péter miniszterelnök Pakson bejelentette, a következő években mintegy 4000 megawattnyi új zöld energia kapacitás létesülhet, amelyet jelentős hálózatfejlesztés is kísér. A kormányfő közölte azt is, hogy a Duna alacsony vízellenállása miatt várhatóan kedden vagy szerdán tervezetten le kell állítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Az ország energiaellátása azonban továbbra is biztosított. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klemensberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hogy hol milyen tanára van szükség. Hangsúlyoztam, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki, és ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Megvert a kalózt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, aztán megfenyegette, hogy megöli. Még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A tatabányai járásbíróság szerint tartani lehetett attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig. Erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyateljes táplálás világnapján. Ez ma esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
4: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
3: Ma igazi forró nyári napra készülhetünk, sok napsütéssel, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem várható, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A szél időnként megélénkülhet, délután 36 és 39 fok között tetőzhet a hőség. A következő napokban sem nagyon kapunk enyhülést, holnap és hétfőn is marad a napos perzselő idő, legfeljebb az északi határ mentén pattahat ki zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán tovább fokozódhat a kánikula, néhol 41 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Hallgatók, legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Leirer Tímea. Itt a szombat reggel, melegszik a levegő, úgyhogy biztosan sokan készülnek ma is a strandra vagy a vízpartra. De álljunk meg egy pillanatra, ne felejtsük el, a legjobb strand felszerelés nem a tökéletes alak, hanem a magabiztosság. Az összes tábla feliraton ezt lehet olvasni, higgyék el. Bármit is viselünk a vízpartra, a legfontosabb, hogy érezzük jól magunkat a bőrünkben, és ne a magazinok elvárásai szerint öltözködjünk, bármilyen nehéz is ez, nekem is higgyék el. A kíváncsiak arra, hogy hogyan választhatunk igazán stílusos és hozzánk illő fürdőruhát, és hogyan érezhetjük magunkat jól benne, akkor 9 óra után mindenképpen tartsanak velünk, érkezik Csalár Bence, divatszakértő, ő lesz a beszélgető partnerem itt a Retro Rádióban. Addig is hozzuk meg a kedvet egy igazi elegáns klasszikussal, 83-ból érkezik a sláger, amit Billy Joel az akkori szupermodell feleségének, Christie Brinkley-nek ajánlott. Íme a stílusos Uptown Girl.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Az előbb kimentem a teraszra, és hát megcsapott az a hőmérsékleti érték, ami odakint már most tombol. Hát az, amikor reggel meg éjszaka is 23-31 fok között van a hőmérséklet, az szerintem már minden csak nem kényelmes. 36-39 fok lesz délután, vigyázzanak magukra, maradjanak hűvösben, árnyékban, és hallgassák minden idők legnagyobb slágereit. A következő dalt van, aki a Mamma Mia filmből, van, aki a slágerlistákról ismeri. Itt a Winner Takes It All a Retro Rádióban. I don't

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, bikinik, úszódresszek és magabiztosság. Ezekről beszélgetünk. Csalár Bence divatszakértő lesz a vendégem a következő órában itt a retro rádióban. És minden idők legnagyobb slágerei kísérnek minket az úton. Játszom például a Neoton Familia féle Don Quixote-t. És jön a Roxette-től a Fading Like a Flower. A következő órában itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
14: Kedden vagy szerdán állhat le a paksi erőmű, az önkormányzatok is takarékoskodnak, megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelő blokját, hangzott el a kormány főrendkívüli tájékoztatóján Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris vészhelyzet. Hozzátettem, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat. Így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételtem, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök ismételten önkorlátozásra kérte a nagyipari szereplőket. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni és esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést is. Ruf Bálint, a miniszterelnökség vezetője visszavonta az erről szóló indítványt arra hivatkozva, hogy a hőség és a várható energiabiztonsági kihívások miatt a kormánynak is példát kell mutatnia az energiatakarékosságban. Ma elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. Aré Fülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
15: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni fissít és szöllőszokrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajt előtt, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
14: Megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Újpesten 39,4 fokot mért a Hungaromet. Ezzel megdőlt az 1921 óta fennálló július 31-i budapesti csúcs. Az országos rekord ugyan nem dőlt meg, de Győr Likócson is 39,4 fokot mértek. Így a két állomás adatai beállították az erre napra vonatkozó 1917 óta fennálló országos rekordot. Ma nem sokat takargatják a felhők a napot, többnyire derült, száraz időre készülhetünk. Csapadék legfeljebb az északnyugati határszélen fordulhat elő. A szél időnként megmozdulhat, de a lényeg, hogy marad a hőség, délután 36-39 fokot mérhetünk. A folytatásban is kitart a kánikula. Holnap és hétfőn sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel, és legfeljebb északon lehet egy-egy frissítő zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán aztán még szárazabb és forróbb idő jöhet, helyenként 41 fokkal.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Jó reggelt, kellemes szombatot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Mindjárt kezdjük a beszélgetést Csalár Bence divatszakértővel, ahogy megígértem, és szólnak mellé minden idők legnagyobb slágerei, Roxette, Presser Gábor, és most a Flashdance betétdala a Retro Rádióba.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Megérkezett a nyár, vele együtt a strand szezon, és hát ilyenkor sokan nem azt nézik, hogy milyen az idő, meg hogy hány fokos a víz, hanem azt, hogy néznek ki a fürdőruhában, és félve indulnak el, feszengenek a strandon, ahol tulajdonképpen pihenniük kéne, jól érezni magukat, és kikapcsolódni. Hogyan lehet megváltoztatni ezt a fajta viszont önmagunkkal, és a bikinivel, vagy a fürdőruhával? Erről beszélgetünk most Család Bence divat szakértővel. Szia Bence, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Te hogy mégy a strandra? A legnagyobb magabiztossággal, gondolom.
1: Szerintem az ember elér egy pontot az életében, amikor már nem az határozza meg, hogy most ki mit fog szólni, hanem úgy vagy vele, hogy olyan meleg van, hogy én most úgy bemegyek abba a vízbe, mint az atya úristen. Szóval nagyjából, amikor én a strandra lemegyek, amúgy én nem vagyok annyira nagy strandolós, és nem a testkép probléma, vagy bármi miatt, hanem szimplán én nem tudok magammal mit kezdeni a strandon egy ponton.
0: Unatkozom,
1: igen.
0: Igen, én is.
1: És olvasok, jó, akkor visszamegyek, mert melegen van, tehát én ezt egy hétig nem tudom sajnos csinálni, bár tudnám. Úgyhogy én ilyenkor igyekszem kihasználni ezt az időt, és minél többet a vízben tölteni.
0: Az egyébként nagyon jó, mondjuk ott is le lehet égni, úgyhogy a bőrödre remélem
1: hát biztos,
0: sok figyelmet fordítasz. Hát az biztos,
1: hófehér bőrömmel, igen.
0: De azt azért te is biztos látod, hogy ez a strand szezon mekkora stresszt jelent sokak számára, még a kikapcsolódást is tönkreteszi, főleg nőkre jellemző, azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk. De te is tapasztalod ezt, ugye?
1: Igen, én azt gondolom, hogy persze nők esetében is beszéljünk erről, de amúgy nagyon sok férfi is, valahol főleg a fiatal férfiak, akik mondjuk teljesen másképp viszonyulnak már szerintem így a testképhez.
0: Igen, ez így van. Ez már egy újabb generáció.
1: Hogy azért ott is felmerülnek ilyen kérdések, hogy jaj, biztos mindenki engem néz, stb. De én mindig azt mondom, főképp előadásokon vagy a könyveimben is írtam már erről, hogy mindenkinek megvan ugye maga problémája önmagával. Tehát, hogy lehet az a pasos, aki mondjuk atomra ki van gyúrva mellettünk, két törölközővel odébb, simán lehet, hogy ő meg a várliát nem szereti mutogatni, mert nem elég izmos. Tehát, hogy valaki meg mondjuk, lehet, hogy fogyott mondjuk nem tudom, 20 kilót január óta, de mondjuk nem dolgozott magán belül, és ugyanúgy takargatja a pocakját. Tehát az van, hogy általában a hiedelmeknek, ami a fejünkben születik, azzal kapcsolatban, hogy a másik mit gondolhat rólunk, úgy a 85%-a statisztikailag téves szokott lenni, vagy nem is valódi problémára utal, hanem a saját belső szorongásainkat közvetíti mások felé. Ez ilyenkor ebben az időszakban egyértelműen felerősödik.
0: Ha hagyjuk, de igyekszünk nem hagyni, ebben segítünk Bencével, ebben az órában itt a Retro Rádióban. Tartsanak velünk, nem sokára folytatjuk a beszélgetést, most pedig megyünk tovább a Roxette-tel. Fading Like a Flower minden idők legnagyobb slágerei között.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Csalár Bence divatszakértő, a Stílus térkép című könyv szerzője a vendégem, akivel a strandruházatról beszélgetünk. Rövidgatyák, fecskék, bikinik és egyberészes fürdőruhák, meg hozzá a szorongás, amit nagyon sokan magukénak tudnak. Lényegében a strandolás része legalább annyira, mint a gumimatrac, vagy pedig az úszólabda. Bence, miért van az, hogy ilyen sokan és ennyit szorongunk a strandon, vagy pedig a fürdőruhát felhúzva?
1: Hát menjünk fel az internetre. Tehát az, hogy...
0: Közösségi média hatása,
1: hát, hát azt felerősíti mindenképp. Tehát aha, ha megkérdezi

0: valakit, aki kifejezetten a közösségi média hatásait vizsgálja, azt gondolom biztos azt mondaná, hogy ezek a kéretlen megjegyzések Józsitól vagy Marikától, úgyhogy egyébként zéró önreflexió gyakorolnak általában ezek a kommentelők, ezek szem, ez a fajta szorongás, ez áthelyeződik teljes mértékben a fizikai világunkba, és nyáron, amikor fedetlenek vagyunk részben, jelentős részben, és a ruha az mindig egy ilyen páncél is tud lenni, vagy ugye ez az armor dressing, tehát ez a páncélként való viselés a ruhánknak, ez ilyenkor így nincs velünk. És ha nincs velünk, akkor hogy érezzük magunkat? Nyilván veszélyeztetve, nem érezzük úgy, hogy meg tudnánk magunkat védeni, és ez felerősödik ilyenkor, úgyhogy ez egyértelműen szerintem hatványozottan ebből is jön, hogy azt látjuk, hogy mindenki büntetlenül minősíti a másikat, miközben egyébként egy semmi köze hozzá, kettő igazából indokolatlan maga a megjegyzés is.
1: Meg egyébként a másik része a social médiában, ezek a kirakott tökéletes fotók, tökéletes bikinikről és tökéletes testekről, amik a valóságtól nagyon-nagyon távol vannak.
0: Igen, tehát
1: csak azért... ezt nem látszik rajtuk, bocsánat.
0: Igen, itt szerintem amúgy a legjobb védelem ilyen szempontból, ha eljön a nyár, vagy ezelőtt szeretnénk felkészülni ezekre, hogy egy fotó, vagy akár egy videó, az egy ilyen pillanat töredéket, ezt magunkban kell tudatosítani, hogy egy poszt megtartani, meg utána esetleg utómunkázni, ez nem a valóságot tükrözi, és szerintem ez hozzáállás kérdése, tehát mint egy Vogue címlaphoz sem úgy viszonyulok, hogy ez a valóság, hanem ez egy fantázia, amit a divat nyelvén keresztül próbálnak nekünk eladni, de ezt a fejünkben kell átállítani, hogy ne vegyük magunkra, mert mindig volt, és mindig is lesz olyan elvárás társadalmi szinten, ami főképp a nőket egyébként a tökéletes testalkat irányába próbálja terelni. Hozzátenném, hogy ez a fotográfia vagy a divatfotográfia megjelenése előtt is így volt, csak akkor az volt az érdekes az egészben, hogy az divat illusztrátorok csinálták ezt, tehát hogy tök irreális testalkatot festettek le az illusztrációkon, aztán később azt gondolták, hogy a fotográfia realisztikusabb irányba viszi a női testről, és nem. Úgyhogy nem kell várnunk senkinek a jóvágyására ahhoz, hogy levetkőzzünk a strandon, ezt csak ezt szerettem volna kihozni ebből.
1: Hát ez lenne a cél, bármilyen nehéz is eljutni idáig. Minden esetre próbálunk segíteni, folytatjuk a beszélgetést Csolár Bencével nem sokára, most pedig valaki, aki büszkén viselt bikinit még, ennek a dalnak a videoklipjében is, hogyha jól emlékszem, két Berry és Hot and Cold minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Csalár Bence divatszakértő, a Stílus térkép című könyv szerzője a vendégem. Vele beszélgettünk a strand öltözködésről, fürdőruhákról, bikinikről, egybe vagy kétrészes. És hát hozzá a szorongás, amit sokan tudunk magunkénak, és amit el kellene hagyni, csak úgy simán jól kellene magunkat érezni a strandon, és nem törődni másokkal meg azzal, hogy vajon gondolnak-e rólunk valamit egyáltalán, mert szerintem ott mindenki magával van elfoglalva. De ha már itt tartunk, Bence, mi a helyzet azokkal, akik takargatják magukat, strandkendők, strandruhák, törölközők, nagy divatja ez?
1: Gondolkozzunk azon, hogy miért. Tehát, hogy nekem az egy bevett gyakorlatom magammal szemben is, tehát maximálisan saját tapasztalatból beszélek, hogy én annó egy ilyen 5-6 éve észrevettem magammal azt, hogy fura volt, hogy szerintem nagyon sok embernek, ha nem is a fürdőszobájában, bár ott is van tükör, de mondjuk ha bemész a hálóba felöltözni, vagy átvenni a pizsamádat, bármi, hogy van általában egy egész lakos tükör, mondjuk egy gardrób szekrényen. Uh-huh. És az ember úgy megy el ezek előtt a tükrök előtt, hogy így elsuhansz, hogy gyorsan a másodperc töredéke alatt, de nem nézel bele.
0: Nekem van ismerősöm, aki lekapcsolja a villanyt.
1: De hogy azt, nem szereted a tested, vagy nem szembesülsz vele, és nem arra gondolok, hogy most drasztikusan akkor azonnal változtass, de hogy egyszerűen nem tudod úgy képviselni a testedet és a testalkatodat, meg önmagadat a strandon, hogy nem nézel vele szembe. És én mindig azt csináltam, hogy bevezettem azt, hogy ritusként, hogy minden zuhanyzás után csak egy-két percet, így egyre több időt így az emberi elszemléli a testét. És hogy nem úgy kezdtem el rá figyelni, hogy jaj, uramisten, akkor most ez micsoda, milyen hibái vannak a testemnek, hanem hogy igen, hogy ez a test, ez így mondjuk x éven keresztül ez engem elvitt ide meg oda, szóval itt be kell jönni annak, hogy a pozitív affirmációkat a strand időszak előtt elkezdjük jobban nyomni.
0: De ha valaki úgy érzi, hogy neki önbizalmat adnak a különböző strandkendők, meg strandruhák és egyéb ilyen eszközök, akkor nem jó tanács az, hogy hordja ezeket?
1: De lehet ilyen kiegészítőkkel egyébként fókuszpontokat kreálni a testünkön, ez teljes mértékben szuper, és én azt gondolom, hogy azt is be kéne vezetnünk valahogy így egymás felé, pláne egy nyári időszak előtt vagy közben, hogy mondjuk ne csak a nem tudom, ruháinkat, hanem akár egy fürdőruhát is megdicsérjünk, vagy egy kendőt, vagy egy napszemüveget, mert valahogy egyébként szerintem azért is szorongunk sokszor a vízparton, mert annyira kritikusok vagyunk másokkal, miközben önmagunkkal is valahol kritikusak vagyunk, csak nem mondjuk ki. És amikor bejön a panaszkultúra helyett az, hogy mondjuk megdicsérem valakinek, hogy milyen jó a színe a fürdőruhájának, az szerintem egy picit egy ilyen, nekünk egy nüansznyi dolog, de annak, akinek mondom, lehet, hogy egy utolsó pöccintés az, hogy ő sokkal büszkében vagy sokkal erősebb testtartással menjen végig a vízparton a vízig.
0: Tessék, milyen fontos a dicséret, még egy ilyen közegben is, úgyhogy használjuk a dicsérő szavakat. Én például nagyon örülök neki, hogy az Aerosmith-tel folytatódik a reggel, nagyon szeretem őket, I don't wanna miss a thing, ezzel folytatjuk most, aztán jövünk Bencével itt a Retro Rádióban. I could stay awake just to hear.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Család Bence divatszakértő, a Stílus térkép című könyv szerzője a vendégem. Vele beszélgetünk bikinikről, fürdőruhákról, és hogy hogyan hordjuk ezeket önfeledten. Mit tehetünk akkor, hogyha nagyon kicsi az önbizalmunk, hogyan fokozhatjuk, de ugyanez vonatkozhat másokra is, tehát hogyha férjünk, feleségünk, kamasz gyerekünk úgy érzi, hogy az ő teste nem pont arra termett, hogy a strandon mutogassa, akkor hogyan lehet neki segíteni, de akkor ez például, hogy dicsérjük őt, az egyik jó megoldás lehet.
1: Igen, és van egy, most pont sokat olvasgattam erről az interneten, egyfajta ilyen mondásként, vagy egy ilyen összefoglalóként kering az interneten, és teljesen igaz, hogy az embernek sok esetben, legjobb esetben is 80 nyara van az életében, ami így soknak tűnik, de valljuk be, hogy olyan gyorsan eltelik, és sokaknak meg sem adatik, hogy 80 nyarat leéljenek, és ez így belegondolva aztán így nem igazán sok szám, vagy nem túl magas szám, és nem érdemes szerintem egy nyarat sem arra áldozni, hogy ebből a 80 nyárból jobb esetben is, hogy a saját szorongásaink teljes mértékben így magunk alá hajtsanak, vagy mások elvárásai. Úgyhogy a legjobb az, hogyha szerintem ezeket a nyarakat így akár felkészülve mentálisan, de a saját önkifejezésünk vagy önazonosságunk egyében töltjük.
0: Igen, akkor nagyjából ezt tudod üzenni azoknak is, akik már esetleg évek óta nem mentek ki a strandra, mert mindig azt mondják, hogy majd jövőre, mikor majd lefogytam.
1: Igen, semmi értelme, tehát hogy abszolút semmi értelme, tehát felveszel a fürdőruhát, kimész, és annyira érdekes, hogy mindig megbánják azok az emberek, szerintem akik így ezt így halogatják, meg nem tudom, mert kimész a strandra, és mire úgy kicsit úgy aklimatizálódsz, azért tudom, mert én is voltam ilyen, tehát ez abszolút saját élmény, mire úgy belerázódsz, meg tényleg már csak bemész a vízbe, jól érzed magad, már nem érdekel semmi, tényleg látod, hogy mindenki magával van elfoglalva, vége is a napnak. Most van ennek értelme? Talán egy életen keresztül szerintem nincs.
0: Hát a 8 óra szorongásnak és fél óra fürdésnek egyáltalán nincs.
1: Pontosan,
0: szerintem.
1: Pontosan.
0: Innen folytatjuk tovább. Hamarosan jövünk még Csalár Bencével, most pedig két Ryannel megyünk tovább. Dézen Santé, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Csalár Bence divat szakértővel, a Stílus térkép című könyv szerzőjével beszélgetünk a mai reggelen. Bikinikről, fürdőruhákról és arról, hogy hogyan hordjuk ezeket is magabiztosan. Hogyan legyünk tényleg magabiztosak a strandon, hiszen csak így érezhetjük igazán szabadnak magunkat, igazán így pihenhetjük ki a fáradalmainkat a nyaralás során. De egyébként, mert én nagyjából sejtem, hogy mit fogsz válaszolni, és szerintem ez a válasz mindannyiunknak jól fog jönni, akik szorongva megyünk ki a strandra. De hogyan definiálnád akár a női, akár a férfi vonzerőt, mondjuk akár egy strand környezetben?
1: Szerintem ez a magabiztosság, a testtudat, hogy úgy tisztában vagy önmagaddal, és hogy így hogy akár mondjuk egy férfi is mondjuk egy, ez pont az, amikor mondjuk azt mondják, hogy mondjuk ú, férfi és fecske fürdőnadrágot visel, figyelj, ha tudja viselni, miért ne viselhetné? Uh-huh. Vagy mondjuk, jaj, van egy kis hasa, és akkor mondjuk ő bikinit sem, miért ne viselhetné. Szóval, hogy szerintem annyira sokszor így felül, vagy elfelejtjük azt, nem is felülírjuk, szintén elfelejtjük azt, hogy mennyire fontos ez a külső-belső kölcsönhatás, ami rajtunk van, és az, amit belül érzünk. Tehát, hogy igazából attól, hogy valaki egy brészes fürdőruhát vesz fel, attól még a teste nem változik meg egy csettintésre. Tehát, hogy sokkal észszerűbb valahogy a testünkkel békét kötni, ahelyett, hogy folyamatosan takargatjuk. És ugye pont beszélgettünk erről az adás előtt is, hogy azt gondolná az ember, hogy majd egy magasabb derekú fürdőruhával majd akkor azt a kényes pontot, ami mondjuk a has részen van, ezt ő el tudja takarni, pont, hogy a figyelmet fogja oda hárítani, még ha a sajátját leginkább egyébként, amikor tükörbe néz, mert ugye az a pont, ahol elvágja ugye a testünket, az a fürdőruha egészen magasan, az pont, hogy oda fogja vonzani a tekintetet, amit szeretnénk eltakarni.
0: Igen, de akkor az sem igaz, most az alapján, amit mondtál, hogy húsisabb nőknek mondjuk egyberészes, a kevésbé húsisaknak meg kétrészes, mert nem biztos egyébként, mert van, aki, nem. Én tudok olyat, aki hát nem annyira vékony, és remekül néz ki a bikiniben, mert is mondom neki.
1: De ezért is köszönjük, hogy megmondtad, egy erről is beszéltünk, hogy milyen fontos.
0: Igen,
1: és hogy így tudja viselni, és hogy így nem mondanád, hogy így nem, tehát hogy abszolút működik. Én azt gondolom, hogy például a bikininél nagyon fontos, ezt nem a hölgyek biztos alátámasztják, hogy tartson. Tehát, hogy tartsa például a merrészt, a lányok ne kacérkodjanak másfele, amikor mondjuk bármilyen labdázás, vagy, vagy bármi történik, vízbeugrálás. Tehát azért nyilván itt vannak praktikus okok is, ami komfortossá teszi a fürdés. Tehát, hogy ilyenkor nyilván azt is figyelme kell venni, akár, hogy mi az, ami önazonos, és mi az, ami...
0: Egyszerre érjetek ki ezzel a fürdőruha felsővel, ezek fontos dolgok.
1: Igen, ez nem egy utolsó dolog, hogy jól tartson, ne legyen kény, ne okozzon diszkomfort érzetet, és most nem a testképre gondolok, hanem tényleg így ne dörzsölje ki a bőrünket és társai. Férfiaknál ugyanez, tehát, hogy tényleg az, hogy azt érezzük, hogy így ránk erősít, és nem elvesz belőlünk.
0: Bence, nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy a strandon találkozunk, és
1: ottali.
0: Dicsérjük egymást.
1: Így legyen.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Sziasztok.
0: Hamarosan 10 óra van, kezdődik a Rádiókonyha Vágó Pirossal, de egy gyönyörű dalra még van időnk. Céline Dion és All By Myself. Ezzel folytatjuk 10-ig, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 10 óra van, kezdődik a rádiókonyha Vágópirossal. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottak a mai reggelen. Holnap reggel pedig remélem, hogy újra együtt ébredünk majd, csak tudjunk aludni ebben a nagy kánikulában. Ez is egy kihívás mostanában. A Piros mindjárt érkezik, és a jövő héten Magyarországon koncertező Rick Astley-vel indítja a rádiókonyhát. Köszönöm szépen a figyelmet, minden jót, Leila Tímet hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
9: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
10: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
11: Itt egy Orlen.
12: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
14: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
7: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
15: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség. Egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást. A 24. órában vannak a dinnyetermesztők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkor rapad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, így például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád megyei Ecsegen, két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helybéliek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az ne most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a dinnyét az áruházláncok múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcé Mátyás.
16: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tanyán továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
15: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok itthon is. Négy ilyen karambolból általában három rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Ma igazi forró nyári napra készülhetünk, sok napsütéssel, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem várható, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargót. A szél időnként megélénkülhet, délután 36 és 39 fok között tetőzhet a hőség. A következő napokban sem nagyon kapunk enyhülést, holnap és hétfőn is marad a napos perzselő idő, legfeljebb az északi határ mentén pattahat ki zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán tovább fokozódhat a kánikula, néhol 41 fokos csúcsokkal.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A most már nem annyira kellemesen hűvös éjszaka és reggel után ezen a délelőttön köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok. Két órás gasztrokalandozásunkat kezdjük meg a rádiókonyhát. Tartsanak majd velem, és már is érkeznek a sztárok. Elsőként Rick Astley.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő hét vendége a Palóznaki Jazz Picnic-en Rick Astley, ahova nem egy Retro Rádió hallgató is nyert belépőket. Na de most kezdjünk neki ezen a forró délelőttön a rádiókonyhának. Keveset fogunk fűteni, annál több zöldséget és gyümölcsöt eszünk. Na jó, fejben fűtünk majd, hiszen egyik vendégem Kovács Gábor operaénekes lesz, akinek a hobbija minden, ami kovásszal készül, mármint, hogy amit sütni kell. A kalácstól kezdve a kenyéren át a pizzáig mindent nagyon szívesen süt, évek óta dédelgeti már hozzá a kovászát, vagyis a mádréját, és részben Olaszországban tanulta a fogásokat, de egyébként alapvetően saját magát képezte, úgyhogy őt is várom majd ide a stúdióba. Múlt héten pedig elkezdtünk Bernát József séffel egy olyan sorozatot, sorozat lett belőle természetesen, mert akkora a téma, hogy nem lehet egy adásba belesűríteni sok mindent. Hozzuk meg a zöldségek, gyümölcsök iránt a kedvet a hallgatóinkban, vagy a hallgatóink rokonában, hiszen ez most az az időszak, amikor dúskálunk mindenben. Oké, a nyár elejé gyümölcsöknek már búcsút inthettünk alapvetően az epernek, de még van málna, szeder, érik már az áfonya, hogyha a gyümölcsöket nézzük, sőt, ugye én pont a héten kaptam egy nagyobb vödör szilvát is, és ugyanakkor zöldségfronton is dúskálhatunk. A tökfélék, az uborka, a paradicsom, minden a csúcson van, és bizony ez az az időszak, amikor kísérletezhetünk is, és próbálhatunk ki új ízeket, új ételeket, vagy akár próbálhatjuk megszerettetni valakivel ezekből készült ételeket. Józsival ezen segítünk, úgyhogy hamarosan kezdünk is majd vele, addig viszont szóljon most az emberek és a süt a nap a Retro Rádióban.

0: arról meséltél, hogy igen, a kapor ez egy elég megosztó fűszer, de hogy egyrészt ugye a zsengekapornak nincs azért annyira átütő íze, másrészt, hogy bele lehet például egy krémlevesbe turmixolni, és akkor akár egy gyerek, vagy egy kevésbé kaporkedvelő nem biztos, hogy egyből kiérzi az ízét, vagy hogyha mondjuk készítünk kaporral valamit, akkor csak az étel egy részét készítsük el ezzel, mert így, ha mondjuk finoman elkezdjük megkóstoltatni azzal, aki még nem nagyon evett ilyet, akkor lehet, hogy előbb-utóbb sikerül őt átfordítsuk.
1: Én mindig azt hozottam mosolyogni, legutóbb pont egy tök főzelék. Apukám küldött föl nekem főzőtököt, és akkor bátyám, Zsolti bátyám nem szereti a tök főzeléket. És hogy megláttam tőled a tököt, mondom, hétvégén ebben egy frankó, ecetes, kapros tök főzelék lesz, fasírtal. És ahogy ezt így kimondtam, kifolyt a számból a nyár. És egy Zsolti így, fú, de finom lehet az a tök főzelék. És mondom, hogy tényleg nagyon jó. Tehát vannak olyan ételek szerintem, ami ebben az időben, tehát tényleg egy hűvösre hűtött, tejfölös, egy picit ecetes, savanykás tök főzelék, eszméletlen jól tud esni. És ehhez pedig tényleg 2-3 frankó házias fasírt, meg is vagyunk.
0: De abszolút.
1: És az a mák egyébként szerintem, hogy az ilyen típusú, hogyha megvan a tök főzelékünk, amiben van darab, akkor utána azt, hogyha mondjuk már másnap vagy két nappal később nem akarjuk tök főzeléknek megenni, azt még megint le lehet újra turmixolni, és teljesen homogénná tenni valami zöld fűszerrel, és utána egy grillezett csirkéhez, vagy egy grillezett húshoz mártásnak oda lehet adni krumpikörettel.
0: Tök mártás,
1: akár,
0: magyarán?
1: Aha.
0: Egyébként nem hülyeség.
1: Tehát a másik egyébként, ami engem nagyon zavar, például annó még szakácsiskolában, hogy a kapor mártás az mindig egy rántásból indult. Mert nem lehet azt megcsinálni, hogy a megmaradt tök főzeléket jól összeturmixoljuk rengeteg zöldfűszerrel. Akár a kaporral, és akkor abból lesz egy kapor mártásunk. Mennyivel jobban hangzik, hogy nincsen benne liszt? Hm?
0: Teljesen jó. Én ezt abszolút megvettem.
1: Szóval a glutén érzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják.
0: Nagyon jó. Vagy a zöld olaj, amit pont a nyár elején készítettem el, és tulajdonképpen nem annyira bonyolult, bár nyilván körültekintő kell eljárni a fűszerekkel, a hőmérséklettel és az olajjal, sokáig turmixolni, de nagyon jó a végeredmény, és ebből csak egy pár csepp, nem tolakodó íz, egyrészt látványban is nagyon föl tudja dobni az ételt, másrészt pedig kifejezetten kellemes íz tud varázsolni nagyon sok mindennek, nem csak a grillhúsoknak, de ugyanígy a krémlevesektől kezdve egy csomó ételnek. Na de folytassuk akkor Bernát József séffel, mindjárt vissza kapod a szót, most pedig jöjjön a Get Lucky a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is a rádió konyhát vendégemmel, Bernát József séffel, akivel rögtön belecsaptunk a közepébe, hogy mennyivel egyszerűbb lenne egy kapormártást nem rántásból készíteni, hanem például a megmaradt tökfőzelékből. Hát akkor folytassuk a sort, hiszen tele vagyunk nyári finomságokkal, és nem csak kaprosokkal. Akkor viszont egy nyári kedvencem, a töltött paprika. Igen. Amiből gyerekkoromban pont a paprikát nem szerettem, és aztán lásd csodát, valahogy felnőtt koromban rájöttem, hogy ez tulajdonképpen jó. Úgyhogy akkor légy szíves erre, mert ott is van, aki a paradicsom szószt például egy ilyen vékony rántással készíti. Hogy akkor te ennek például hogy állnál neki, hogyha szeretnéd levenni a zöldséget, nem annyira evő ismerőst, rokont bárkit a lábáról.
1: Az én paprika, töltött paprika mártásom, a paradicsomos mártásom is lisztmentes. Aha. Nincsen benne, viszont annó még, ez pont 10-11 évvel ezelőtti történet, én akkor láttam azt, hogy ebbe kerül zeller szár. Uh-huh. Nálunk nem volt. Uh-huh. Tehát anyukám sose tett bele, viszont nagyon jól áll neki. Eszméletlen jól áll neki. Tehát tényleg mindenki nyugodtan darabolja nagyobbra, aki nem szereti az zeller szárat, nyugodtan darabolja nagyobbra, főzze bele, és mielőtt átturmixolja, távolítsa el. Aha. És benne lesz az íze, de nem lesz túlságosan uralkodó. És a másik egyébként, amit én nagyon szeretek a töltött paprikánál, volt annó még az a főzős konyhai tehetségkutató, és abban volt az, hogy a gyerekek főztek, és a srácok annyira elcsúsztak idővel, hogy nem volt idejük főtt krumplit készíteni, viszont az volt, hogy a Pierre, Vajda Pierre-nek volt akkor a kedvence, hogy Pierre-nek a kedvencet kellett a tányérban reprodukálni, és hogy ő krumplival szereti. És az egyik srác, Csabi, ő kitalálta, hogy gyerekek, hát még egy sült krumpli simán belefér. Megsütötték a krumplit, és valahogy, nem tudom, honnan jött nekik az ihlet, kitalálták azt, hogy megszórják köriporral. És sült krumpli, megszórva köriporral, tudod, milyen jó passzolt.
0: És a magyaros paradicsom.
1: Eszméletlen. Ráz a hideg. Tehát annyira, úristen, de jó. És én azóta mai napig így készítem.
0: Gólyan!
1: Aha. Tehát, hogyha valaki szeretne valami újat kipróbálni, nagyon fontos, hogy ne legyen nagyon sok a köripor, tehát tényleg csak így óvatosan lehellett szinten szórjuk meg vele, és még melegen. Tehát ahogy kijött frissen melegen a sült krumpli a zsírból, olajból kinépe süti, akkor nagyon picit meghintjük, és rögtön frissen fogyasszuk el.
0: Aha, jó.
1: Eszméletlen jó.
0: És akkor ezek szerint a te paradicsom mártásod, az csak maga a paradicsom, a zeller és a fűszerek?
1: Hagyma, pici fokhagyma, és én szoktam általában a kakukkfűvet belefőzni. Nagyon szeretem a friss kakukkfűnek az ízét egyébként a paradicsomhoz, és azt nyugodtan össze lehet kötekbe ugyanúgy. Te, egyébként, hogyha valaki tényleg biztosra akar menni, akkor fogja a két-három zeller szárat, közre fogja a kakukkfűágakkal, hogyha van otthon valakinek még rozmaring is, azt is tehet bele, összekötözi egy kötekbe, és azt főzi bele egyébként ebbe a paradicsommártásba, és amikor el kell távolítani a dolgot, akkor nem kell külön keresgetni a három különböző dolgot, hanem egybe ki lehet emelni.
0: És ezt te egyébként a boltban kapható ilyen passzátából, ilyen lepasszírozott paradicsom léből, püréből készíted, vagy valódi paradicsomból állsz neki?
1: Szerintem egyébként sokkal jobban biztosan mehetünk a kész passzátákkal. Tehát nagyon sokszor jártam már én is úgy, hogy megvettem a gyönyörű szép paradicsomot, szép volt, piros volt, de nem volt íze.
0: Olyan íze.
1: Aha.
0: Ez teljesen egybecseng azzal, amit még nagyon sok évvel ezelőtt, szerintem 2018-ban hallottam Bíró Lajos séftől. Ő már akkor azt mondta, hogy a legegyszerűbb megvenni a napérlelte paradicsomot konzervformájában, mert ez biztos, hogy akkor a napon érlelődött, az a minőség, amit elvárunk, és akkor nem kísérletezik az ember. De akkor menjünk majd tovább még paradicsom fronton, mert az is széles téma. Úgyhogy Bernát József séffel folytatjuk mindjárt a beszélgetést, miközben Joker zenél, Summer in the City.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez még mindig a rádiókonyha, ahol a vendégem most Bernát József séf. Az előző epizódban pedig épp a töltött paprika volt soron, és ott a paradicsom mártás kapcsán kérdeztelek, hogy te milyen paradicsomból, hogy friss paradicsomból készíted-e a mártást, vagy pedig konzervből, és akkor mondtad, hogy hát szerinted egyszerűbb a konzerv, meg biztosabb a minősége.
1: Tehát ugye azt lehet egyébként, hogy az viszont igaz, hogyha mondjuk veszünk egy liter passzátát, és veszünk egy kiló paradicsomot, és hogyha összeeresztjük a kettőt, akkor a friss paradicsom frissít a passzátának a kicsit konzerves ízén, viszont cserébe van egy nagyon jó ízű, nagyon jó állagú alapunk.
0: Aha. És az jutott még eszembe, hogy szerintem anyukád tett annak idején cukrot is hozzá, nem?
1: Azt én is.
0: Tehát, hogy akkor magyarán a kakukkfűzeller izé plusz egy pici kis kanálka, nem? Tehát épp volt.
1: Én szeretem édesen. Tehát, hogy mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy mindenki hangolja olyanra, ahogy ő szereti. Na most dugom majd a füledet, ezt most csak a hallgatóknak mondom, hogy régen, amikor anyukám csinált paradicsomlevest, mi beletörtük a kenyeret. Mint akár az olaszok, az a papá pomodoro. Tehát mi beletörtük a friss, fehér kenyeret, beletörtük a jéghideg, tejfölös paradicsomlevesbe.
0: Tejfölös paradicsom.
1: És figyelj, és megszórtuk egy kanál kristálycukorral.
0: Na most fagyott le tényleg az.
1: Na most kellene tényleg piros arcát látni.
0: Igen, azt hittem, hogy és akkor borsot nem, mondjuk rátörjük.
1: Kristálycukor, ropogós kristálycukorral. Hát nem tudom, hogy valaki egyébként az idősebbek közül emlékszik-e. Én még emlékszem sajnos, hogy papám csomószor megcsinálta azt, hogy megkente tejfölel a kenyerét, és megcukrozta, és úgy ette. Hát én arra azért nem fanyolottam rá, de ez a paradicsomleves, jéghidegen tejfölös paradicsomleves, kenyérrel beaprítva és megszórva cukorral. Isteni!
0: Józsi, több ötletedre ma már azt mondtam, hogy fú, ezt a következő héten kipróbálom. Nem ez
1: de
0: lesz.
1: Ez nem ez lesz. De figyelj, ha legközelebb csinálsz tényleg egy hűs paradicsomleves, próbáld ki. Tehát amit az előbb mondtam, az, hogy akár a fiad is nyugodtan megcsináltad azt, hogy akkor azt neki egy picike kapor, mártás vagy kapor ízt, hogy szokja. Kiveszed egy picit egy bögrébe egy nagyon kevés levest, egy kenyérkocka, hagyod egy kicsit állni, hogy szottyosodjon, és tényleg egy csipet cukorra szór meg, úgy kóstold meg. És tényleg kell, hogy ropogjon, mert az adja a textúrát.
0: Jó, a textúra nagy úr. Oké, ezt adom. Folytatjuk még Bernát József séffel, hiszen kérdésem van, a téma egyébként kimeríthetetlen. Zöldségek, gyümölcsök, hogyan tudjuk őket megkedveltetni, vagy újabb csavarok csak, amiket ki lehet próbálni. És Józsi most feladta nekem a leckét, úgyhogy akkor folytatjuk már is az app-pal és a nappal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Próbálok túllépni a cukros kenyeres paradicsomon, de most még egyelőre nem sikerült. A vendégem Bernát József séf, és ez volt a legutolsó javaslata. Nem biztos, hogy ez lesz az a recept, amit én a következő héten majd kipróbálok. Egyetlen egyet emeljünk még ki, vagy nem tudom, hogy neked van-e olyan, ami például most mindig van a konyhádban, akár előkészítésre, vagy elkészítésre várva, vagy amiből van mindig valami kész étel a hűtődben?
1: Hát egyébként én a cukkinit szeretem. Tehát ebben az időszakban a cukkini végig van egész nyáron, az mindenben jó. Tehát hogyha valaki kicsit fel akarja pimpelni a klasszik paprikás paradicsomos lecsóját, az is jó hozzá. Mm-hmm. Hát külön egy serpenyőbe lepirítjük a cukkinit, és utána hozzákeverjük a kész lecsónkhoz, gazdagabbá, tartalmasabbá, és mondjuk, hogyha csak egy fél adag lecsónk lenne, de jön hozzánk este valaki vendégnek, akkor ezzel fel lehet pimpelni. Tehát nem kell újra főzni a lecsót, hanem meg lehet oldani ezt, hogy két főre is elég legyen akár a sült húshoz.
0: És akkor a kedvenc kakukkfüvedet még egy picit esetleg belecsempészed, és akkor mondtad, hogy
1: friss kakukk
0: franciás lecsóm van. Akkor.
1: Ha már franciás lecsózunk, akkor nyugodtan lehet azt csinálni, hogy akkor még ehhez öntünk paradicsompasszátát, vagy paradicsomlevet, és ugyanúgy, ahogy legrilleztük a cukkinit, legrillezzük a padlizsánt is. És akkor tényleg nagyon frankó tud lenni, és akkor elmegyünk ilyen ratatúr jellegbe, plusz egyébként ezt még úgyis meg lehet csinálni, hogy lepirítjuk, beöntjük egy edénybe, és átmelegítjük a sütőben. Tehát nem fennmelegítjük át, hanem a sütőben, hogy tényleg a szószból egyébként vegyen föl még a cukkini, vegyen föl a padlizsán, és az még szaftosabb lesz, még csucsogósabb lesz.
0: Aha, oké. Okay.
1: Tehát ilyen nálam a cukkini az mindig cukini. Van.
0: Meg most, és például csinálsz belőle krémet is? Nem. Ilyen kenhető? Nem.
1: Cukkiniből nem. Padlizsánból is ritkán, mert elég macerás, ahogy én készítem, vagy ahogy én tanultam Franciaországban, viszont megéri úgy készíteni. Nálunk én úgy tanultam egyébként, hogy nem majonészt keverünk a padlizsán húshoz, hanem nagyon szárazra, tehát addig melegítjük, addig kevergetjük a héjából kikevert, és nem faszénen, meg nem lángon sütött padlizsát, hanem sütőben sütött padlizsán, amíg egy ilyen sűrűbb krém állagot kapunk, és utána csorgatjuk hozzá az olajat. És ami nekem nagyon kedvencem volt, pont tavaly, amikor kiírtam, hogy nagyon fontos, hogy valami kevésbé ízes olajat öntsünk hozzá, tehát napraforgóolaj, repceolaj, tehát bár szőlőmagolaj, és olyan szőlőmagolaj, aminek nincs íze, mert manapság Magyarországon olyan sok olyan van, aminek van íze, tehát ilyet kell hozzáadni, mert oliva olajjal veszettül keserű lesz.
0: Aha.
1: És amit én ott kaptam, hogy itt a napraforgóolajtól mindenki meghal, és mindenki génmódosított lesz, és mindenkinek a DNS-e megváltozik, hát hihetetlen egyébként az emberek miket képesek írni. Szóval nyugodtan lehet hozzáönteni repceolajat, napraforgóolajat, vagy akár szőlő.
0: Vagy kukoricacsíraolajat.
1: Akár azt is.
0: Egyébként, ahogy ugye a múltkori adásban is olívaolajat kóstoltam, annyi, de annyi féle ízű, és erősségű, és keserűségű olívaolaj van, hogy simán lehet, hogy van, akinek van annyira sejmes ízű, hogy nem keseríti meg a padlizsánkrémet. Én egyébként van, hogy vegyesen használom, hogy egy kicsit ebből adok hozzá, egy kicsit abból adok hozzá. De most minden esetre köszönöm Bernát József séfnek a mai támogatást is, és az ötleteket is mindenképpen. Van, amit kitárt szívvel, alig várom, hogy kipróbálhassam, és van, amit csikorgó foggal, szó szerint. Na, minden esetre már megérkezett következő órai vendégem, Kovács Gábor opera énekes, és van, ami papírzacskót én láttam hónalja alatt, úgyhogy remélem, hogy kóstolunk is a hobbiából. Most viszont jöjjön Phil Collins Philip Baileyvel az Easy Loverben a Retro Rádióban.

0: az én.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. We Will Rock You, ezzel is felrázom a szombat délelőttben a Retro Rádió hallgatóit. Erre is készülhetnek 11 óra után, meg szerintem lesz egyéb produkció is Kovács Gábor opera énekessel. Hamarosan ő érkezik majd a rádiókonyhába.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Hamarosan leállhat Paks, jönnek a szélerőművek, sok a betöltetlen tanári állás, ma van az anyateljes táplálás világnapja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zöld utat adott a kormány a szélerőműveknek. Magyar Péter miniszterelnök Pakson bejelentette, a következő években mintegy 4000 megawattnyi új zöld energiakapacitás létesülhet, amelyet jelentős hálózatfejlesztés is kísér. A kormányfő közölte azt is, hogy a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan kedden vagy szerdán tervezetten le kell állítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Az ország energiaellátása azonban továbbra is biztosított. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klemensberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hogy hol milyen tanára van szükség. Hangsúlyoztam, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki, és ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, aztán megfenyegette, hogy megöli. Még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A tatabányai járásbíróság szerint tartani lehetett attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig. Erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyateljes táplálás világnapján. Ez ma esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
9: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
8: Ma napsütés viheti a főszerepet, az égen csak kevés gomoly és fátyol felhő jelenhet meg. Esőre nem kell számítanunk, legfeljebb északnyugaton bukkanhat fel egy-egy zivatar. Délutánra 36 és 39 fok közé forróshodhat a levegő. Holnap és hétfőn is maradhat a száraz napos idő, bár az északi határ közelében néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar alakuljon ki. Kedden és szerdán szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, miközben a hőmérők akár 41 fokot is mutathatnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most! Minden hétvégét legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Köszöntöm a hétvégi hallgatókat, ez a Rádió Konyha, Vágó Piros vagyok. A Retro Rádió 2 órás gasztrokalandozása szombatonként. Megérkezett már ez órai vendégem Kovács Gábor operaénekes, mi pedig már is folytatjuk majd a Bananarama Vénuszával. Tartsanak velünk! Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy opera énekes a vendégem a rádió konyhában, aki egy hatalmas beknivel a hóna alatt érkezett, és akkor már értik is a hallgatóink, hogy Kovács Gábor miért ült velem szemben, miért ül velem szemben. Szia Gábor!
1: Szia, üdvözlök minden kedves rádió hallgatót!
0: Neked ugyanis ez a hobbid. És
1: így van.
0: Kint a kollégáimnak megjegyezted, hogy hát mert már a boltban nem lehet rendes kenyeret kapni, és ez sajnos részben igaz, hogy az embernek fel kell kutatnia azokat a forrásokat, ahol jó minőségű kovászos kenyérhez juthat. De induljunk messzebbről a történetben, mert egyrészt itt van előttem, figyelj, ez egy profi kenyér. Tehát ha én szoktam venni ilyeneket, és azok így néznek ki, plusz fel fogjuk majd vágni, és én kíváncsi vagyok a hangjára, mert szerintem egy kenyérnek már a hangjából nagyon sok mindent lehet leszűrni. Milyen vicces, hogy te is hanggal foglalkozol, meg én is, és most a kenyér hangját fogjuk meghallgatni.
1: Igen, ez is tudod, én ezt is egy művészetnek fogom fel, egy alkotásnak a kenyérkészítést is.
0: Föl is írtam magamnak, bocsánat, nem akartam közbevágni. Igen, tehát hogy alkotásnak fogod
1: igen,
0: fel.
1: Igen, a minden kenyérkészítés, pizzakészít, minden, ami a tésztával kapcsolatos, a feltétezést, az is minden egy alkotás, hogy ki tudunk bontakozni.
0: Így van, de hogy van közben egy olyan érdekes vonala a te életednek, hogy te alapvetően, várjál, fölírtam, gazdaságinformatika szakon végeztél. Tehát így, amikor elvégzed a középiskolát, akkor mi volt az, ami arra vitt, hogy te gazdaságinformatika szakra jelentkezz?
1: Hát én Sárospatakra jártam a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumába, és ott is már az informatika szakos osztályba felvételiztem, és végeztem el, és ezért gondoltam, hogy az informatikából érettségiztem 100%-osan, akkor hát, ha azért az informatika az egy jó irány, meg régen is jó iránynak tűnt, meg most is egy jó irány, nagyon szeretem az informatikát is, csak hát a jó Isten azért más utakra is elvezetett engem.
0: De akkor azt áruld el nekem, hogy ugye itt van tényleg, hogy egy olyan nem is az a szakma, tehát egy olyan hivatást választottál, amiben teljesen más részünket mozgatjuk meg mindenféle értelemben. Egy kreatív, egy mélyről jövő, elő kell magadból húzni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy nem is éltél meg, de tudnod kell valahogy azt megmutatni. És ott van ezzel szemben egy eléggé exakt 1-0-1-0 tudomány. Tehát, hogy mennyire élvezted az 1-0-1-0-át?
1: Én azt is nagyon élvezem. A mai napig foglalkozom meg hobbiból, tudok weblapot készíteni, különböző minimálisan azért tudok programozni, az adatbázisokhoz is értek, szóval ilyen saját kis feladatokat, ami segíti a hétköznapjaimat, a mindennapi dolgaimat, azokat én megcsinálom ugyanúgy a számítógépen. Ezzel szemben ugye ott van a művészet, és akkor ez valahogy így tudod, így valamilyen balanszot tesz az életembe, mert hogyha valamit sokáig csinálok, akkor én hajlamos vagyok arra, hogy egy kicsit tudod belefáradjak, megunjam, akkor egy kicsit foglalkozom ezzel, kicsit foglalkozom azzal, és akkor így megvan a balansz.
0: Milyen jó, hogy ezt már egyre tudatosan ismered magad, hát nyilván azért mostanra már kiismerted magad, és ugye ehhez jön még akkor a hobbid is. Folytatom mindjárt a beszélgetést Kovács Gábor operaénekessel itt a Retro Rádió konyhájában. Jöjjön a száguldás, Porsche szerelem, Cserhátival és Charlie-val.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. A Five-val, a Viva Rock You-val ráztuk fel a hallgatóinkat, és mindjárt szól majd a We Are Young is. Vendégem azonban most Kovács Gábor operaénekes, aki egy veknivel érkezett. És nem véletlenül, mert hogy a hobbid minden, ami kovásszal készül. A pizzától kezdve a kalácson át a kenyérig, és majd szeretném meg is vágni ezt a kenyeret, meg persze meg is kóstolni. De nyilván kíváncsi vagyok arra, hogy miért? Tehát miért kezdtél bele ebbe? Hogy jött az ötlet?
1: Ugye először csak az ízéért csináltam, utána néztem, hogy hú, ez azért egy kicsit több, mint az íz, hanem ennek vannak különböző jótékony hatásai is, és akkor sokkal könnyebben emészthető, nem emeli meg úgy a vércukorszintet, akkor a glutén az lebontódik, nem kell belőle megenni 10 szeletet, hanem elég 2 szelet, mert sokkal jobban laktat, szóval így utána egy kicsit így belementem ezekbe a dolgokba, és nem bántam meg, mert nagyon finom dolgokat tudok csinálni, kogyfasztani ott otthon a konyhába.
0: Most egy csomó úton el tudok indulni abból, amit mondtál. Ugye az egyik az, hogy mégiscsak a megjelenésedből is élsz. Azért egy operaénekes, aki kiáll a színpadra, mutatós kell, hogy legyen, az soha nem merült fel, hogy lehet, hogy nem ezt a hobbit kéne, hanem mondjuk a barbecue-t, vagy a salátakészítés tudományát elmélyíteni?
1: Nagyon szeretem a salátát is. Én kint éltem Olaszországban 4 évig, és én Olaszországban azon kívül, hogy az operának a bizonyos dolgait megtanultam, tanultam hangképzést, a belkántót, én ott sokat tanultam az olasz életről, az életérzés, az olasz táplálkozásról, és én ezeket mind hazahoztam magammal, és itthon ezeket tartom. Szeretem a töltött káposztát is, de nyilván nem eszem meg minden nap, hanem inkább próbálom a pasztát, az olasz tésztákat. Ugye szerintem ez a kenyér, hogy én ebből a kenyérből is megeszek mondjuk naponta 1-2 szeletet, azért az nem annyira hízlal. Szerintem mindennek a titka mértékletesség.
0: Emlékszel-e az első kenyeredre, pizzádra, bármi, ami már saját kovásszal készült, amire már azt mondtad, hogy most lehet, hogy akár az is, hogy nem sikerült, de az elsőre?
1: Persze, emlékszem, azt pont a menyasszonyommal csináltuk otthon, már azért nem volt olyan túl korán, sőt, már szerintem nagyon későn volt, ilyen 10-11 óra körül sülhetett ki. Így piros vas lábasunk van, és akkor beraktuk, kisütöttük, ugye otthon a sütőbe, és amikor felnyitottuk a tetejét, akkor szépen szét volt nyílva, és egy tök jó kis kenyér nézett vissza hozzánk, és nagyon boldogok voltunk, úgyhogy ezért emlékszem, mert együtt csináltuk a párommal, és hogy boldogok voltunk az eredménytől.
0: Én nem vagyok nagy kenyérsütő, de képzeld el, hogy nekem is valami hasonló élményem van. Nyaraltunk, és valahogy azt hiszem, hogy édesapám is ott volt még Ábrahámhegyen a nyaralóban, és én meg olvastam egy cikket, ez még ugye a papír újság időszaka volt, tehát nem az interneten rákeresek, stb. És elkezdte izgatni a fantáziámat, és valahogy ugyanez a valamilyen fazékban, lábasban sütöttem ki egy kenyeret ott abban az ősrégi gáztűzhelyben, és nagyon jól sikerült, és ez olyan sikerélményt adott, tényleg meg löketett az embernek, úgyhogy teljesen meg tudlak érteni. Folytatom a beszélgetést Kovács Gábor operaénekessel, és tényleg előbb-utóbb meg is kóstoljuk ezt a kenyeret, ami itt van előttem. De most hallgassuk a We Are Young-ot a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy eredeti szakmáját tekintve informatikus a vendégem, aki egyébként operaénekesként él és mozog, de van egy hobbija, ez pedig a kovásszal készült finomságok sütése. Azért mondtam így, mert hogy nem csak a kenyérre specializálódtál, vagy a pizzára, hanem készítesz kalácsot is, ahogy láttam a húsvéti posztodat is. Szóval, hogy nagyon sok mindent készítesz, és azért én volt egy pár próbálkozásom kovásszal, bár amikor még nem tudtam, hogy ez mennyire érzékeny jószág, akkor sikerült egyedül, amikor ezt a pápa kenyerének a hozzávalóit, meg az útmutatását kaptam meg egyszer nagyon sok évvel ezelőtt, de aztán például, amikor karácsonykor panettonét próbáltam készíteni, és egy ilyen 9 napos processz lett volna csak maga a kovász érlelése és táplálása, na a 3. napon kinyírtam a kovászomat.
1: Ha legközelebb szükséged van kovászra, akkor csörögjél rám, és akkor hozok neked.
0: És azt én nem fogom meghalasztani, szerintem.
1: Nem, hát hogyha úgy csinálod, hogy mondom, hogyha úgy kezeled, és azokat az arányokat betartod, akkor biztos, hogy nem.
0: Igen. Jó. Tudom például, hogy van olyan pizzaműhely, vagy étterem, ahol még el is nevezik a kovászt, tehát nyilván ők folyamatosan használnak, vagy visszatöltenek valamennyit igen, a régiből, igen. Vagy meghagynak, és akkor azt etetgetik. Így nálad van. Is ilyen?
1: Mindig hagyok, ez már egy több éves élő lénynek is mondhatni, aha. És én ezzel tényleg minden nap foglalkozom, minden reggel megetetem, amikor elmegyek otthonról mondjuk 3-4 napra, akkor viszem magammal, hogyha mondjuk nyaralni megyünk, akkor berakom a hűtőbe, egy kicsit hagy pihenjen, és akkor hazajövök, akkor újra visszafelerősítem.
0: De várjál, akkor ha elviszed magaddal dobozkában, akkor mellé viszed a lisztet is dobozkában, amivel majd
1: persze,
0: meg kell letekned.
1: És még a szűrvizet is.
0: Hű, jó. Figyelj csak, ugorjunk vissza. Ha jól tudom, akkor közvetlenül az egyetem elvégzése után mentél ki Olaszországba 4 évre.
1: Közben már. Igen.
0: Tehát azért neked már akkor elindult az, hogy jó, de hát én mégiscsak meg vagyok hájtva egy olyan tehetséggel, amit ki kéne bontakoztatni.
1: Hát ez már elindult a gimnáziumba. Ez már elindult, mert a szijátszó szakkörben vettem részt, ugye én kollégista voltam, és ez nagyon jó volt, mert nekünk minden délután szilenciumra kellett menni, ugye a tanulószoba volt, hogy a másnapi órákra felkészüljünk. De aki színjátszózott, vagy énekórára járt, azért annak voltak különböző kiváltságai, hogy elengedték a szilenciumról, hogy én most például énekórára menjek. Hát jó, most már így bevallom, hogy nem mindig az énekórán kötöttem ki, hanem volt, hogy máshol.
0: Külön utakra jártál. Jó, oké. Okay. Igen, és a vallomások idejében vagyunk, hallgatlak.
1: Igen, úgyhogy igazából a gimnáziumban elkezdődött ez a művészet iránti szeretet, és Miskolcon beiratkoztam Simonné Emese tanárnőhöz éneket tanulni, és akkor ő mondta nekem először, hogy lehet, hogy meg kell próbálni ezt a klasszikus vonalat is, mert lehet, hogy ebben a hangban azért több van.
0: Wow. Milyen jó, hogy ilyen jó füle volt, de aztán majd tényleg előbb-utóbb szeretném meghallgatni a kenyér hangját is. Kovács Gábor operaénekes a vendégem, aki egyébként hobbisütő, és mindjárt folytatom vele a beszélgetést, na meg persze azért érkeznek a slágerek itt a Retro Rádióban, Léne Marlintól most éppen.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kovács Gábor operaénekessel beszélgetek, aki egyébként egy kenyérrel érkezett, hiszen az a hobbid, hogy mindent készítesz, ami kovásszal készül, a húsvéti kalácstól kezdve a pizzán át a kenyerekig. Nem sokára tényleg már kóstolunk is, de ugye azért az éneklésről is beszélünk egy kicsit. Most éppen ott tartottunk, hogy ugye Miskolcon az egyik zenetanárod meghallotta, hogy azért több van a hangodban, de hogy jött a képbe Olaszország, hiszen majdnem 4 évet töltöttél Olaszországban.
1: Olaszországból volt itt egy úriember, akivel én találkoztam, és szóba jött, hogy hát azért én, hogy én énekelni szoktam, meg mutattam neki egy felvételt, és ő azt mondta, hogy hát, hogy ő, neki van egy ismerős a Puccini Fesztiválnál, nevezetesen a igazgató, és akkor minden évben, minden nyáron szokott lenni egy ilyen mesterkurzus-szerű képzés, ami általában ilyen 2-3 hetes, és akkor jött az e-mail, hogy megvan beszélve, és akkor én mehetek ki. És akkor fogtam, beültem a kocsiba, és akkor kimentem.
0: Hát persze fiatalon az ember nem nagyon gondolkodik, hogy most menjek, ne menjek, megy, kész. De térjünk már most már rá erre a kenyérre, ami itt van előttem. Most, ez most így emlékszel, hogy mi van benne?
1: Igen, 50% olasz liszt, van benne 30% magyar liszt, és van benne egy 20% hát egy croissant liszt keverék.
0: Aha.
1: Én azt csak az íze miatt nagyon-nagyon szeretem.
0: Mindjárt szeretném már megvágni ezt a kenyeret, bár egy borzasztó bugyuta késünk van, tehát itt nyilván nincs kenyérvágó kés, és ezt ne árulják majd el a műszaki igazgatónknak. Szóval egy nagy tálcán hoztam be a kenyeret, a pulttól messzebb van, egy mikrofont odarakunk, mert szeretném hallani a ropogását, de előtte megkérdezlek, hogy amikor nekiállsz egy ilyen akár kenyérsütésnek, pizzasütésnek, bármi ilyesminek, akkor szoktál-e zenét hallgatni vagy énekelni?
1: Hát mikor, hogy? Hát valamikor tankcsapdát hallgatok, valamikor, hogyha készülök valamelyik koncertre, akkor azokat a dalokat, azokat a darabot hallgatom, amire készülnöm kell.
0: Aha.
1: Szóval ez így nagyon a hangulattól függ.
0: Mire készülsz most? Tehát mi van mostanában az életedben?
1: Ugye augusztus 21-én lesz egy operettgálám Miskolctapolcán, 22-én egy zenekaros koncert lesz.
0: Az mit jelent a zenekaros? Valami crossover, vagy
1: igen.
0: Kamarazenekar, vagy szimfonikus zenekar?
1: Crossover.
0: Mert azt tudom, hogy nagyon szereted, amikor így a műfajokat lehet egy kicsit vegyíteni, és azt én is nagyon szeretem.
1: Igen. Szóval ez, van egy kis zenekarunk, a klasszikus vonalat képviseljük, de azért van benne vannak a dobok, van benne ugye pad, van benne klasszikus zongor, egy vonós négyes, megjelenik benne a cimbalom.
0: De ebből lejött, hogy ott is szereted a sokszínűséget. Úgyhogy akkor folytassuk, most már tényleg majd megvágjuk a kenyeret nem sokára, és ezt szeretném valahogy, hogyha hangban is hallhatnák a hallgatók. Kovács Gábor operaénekes a vendégem, most pedig Demjén Ferenc szól a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, így túl egy Demién és egy Despacito slágeren, most már aztán végképp eljött az ideje annak a rádió konyhában, hogy meghallgassuk és megkóstoljuk azt a kenyeret, amit Kovács Gábor opera énekes hozott magával, ő sütötte, hobbi sütő. Figyelj, most azt fogom a hallgatóknak mondom, hogy az én mikrofonomat fogom oda nyeszegtetni a kenyérhez, és akkor megfogom a kést, és megvágom ezt a gyönyörűséget, úgyhogy egy pici nyekergést fognak hallani. Na.
1: Igen.
0: Én közben lehajolva dumálok, tehát már a kenyér szintjén vagyok.
1: Ropog. Na, kíváncsi leszek a belezetére.
0: Hát ez
1: Wow, tényleg nagyon jó lett.
0: Gábornak tetszik, amit csinál.
1: Igen.
0: És egyébként rajtad nincsen füles, én a fülesben nagyon jól hallottam a kenyér ropogását, de jó illata van. Én érzek rajta valami nagyon pici savanyút, de az pont akkor ez a tejsav illat, gondolom.
1: Igen.
0: Úristen, muszáj, hogy megkóstoljam, most akkor tovább nyeszeklettem, de közben már visszavettem a mikrofont, ezt már nem fogjuk leközvetíteni. Nagyon rendben van. Nagyon köszönöm, mert ez egyébként egy nagyon jó élmény, és különösen így, ahogy így ezt elmesélted, meg ahogy beszélsz róla. Hát mit szólsz hozzá, hogy mit fogsz előadni?
1: Jaj, ki is ment a fejemből.
0: Szegény.
1: Ki is ment a fejemből.
0: Akkorára nőtt Gábor szeme, hogy így, úristen, ja tényleg, én most itt nekem énekelnem kell.
1: Mennyit, egy pár sor elég, ugye?
0: Persze, nem, igen, hát nem tudunk teljes repertoárt leadni, szerintem valószínű, majd aztán utána maximum jelzem, hogy gyere vissza a mikrofonhoz, mert gondolom, hogy ha te kiereszted a hangod, akkor annak van ereje.
1: Oké.

0: Hát...
1: Jó, ez most csak így, ez csak ilyen viccből, poénból, beéneklés nélkül.
0: Kirázott közben a hideg. Hát nagyon köszönöm a bemutatót, akár ezt a zenés énekes bemutatót, meg természetesen a kóstolót is, úgyhogy akkor a nyárra, meg az őszi fellépésekre is minden jót kívánok, és csak süss tovább ezeket a finomságokat, köszönjük szépen, hogy ellátogattál ide, és hoztad is magaddal. A rádiókonyha pedig mindjárt véget is ér, én köszönöm szépen a figyelmet Kovács Gábornak, hogy itt volt, a hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak a figyelmet. Érkezik már Jurásek Balázs, úgyhogy vele tölthetik a következő órákat. Fogadják őt nagyon sok szeretettel, én pedig köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, hétfőn 10-kor jövök.

0: Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
7: Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a miniszterelnök. Továbbra is él a tűzgyújtási tilalom. Október 23-án kezdődik az őszi szünet. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök ezért rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Elmondta, minden hadrafogható hazai erőművet üzembe helyeztek, és biztosították a működésükhöz szükséges tüzelőanyagot. Hozzátettem, új kormányrendelet is hatályba lép, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. Kiemelte, a korábbi szabályozással ellentétben a lakosság korlátozására csak a legvégső esetben kerülhet sor. Emellett hétfőtől az esti csúcsidőszakban leállítják a vasúti teherszállítást, az államigazgatásban pedig, ahol lehet, az első három munkanapon otthoni munkavégzést rendelnek el, és erre kérik a piaci munkáltatókat is. Tovább erősödik a hőhullám, a Hungaromet több vármegyére is harmadfokú figyelmeztetést adott ki, mert a napi középhőmérséklet 29 fok fölött alakulhat. Holnapra már az ország nagy részét érinti a rendkívüli meleg. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, a legforróbb órákban maradjon árnyékban és fogyasszon sok folyadékot. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és az országos tűzgyújtási tilalom is a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakó helyeken is, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
8: Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
7: Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő június 18-a lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli december 19-től január 3-ig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-ig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a gyerekek és diákok hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetenciamérések rendszere is. Ma igazi forró nyári napra készülhetünk, sok napsütéssel, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem várható, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A szél időnként megélénkülhet, délután 36 és 39 fok között tetőzhet a hőség. A következő napokban sem nagyon kapunk enyhülést, holnap és hétfőn is marad a napos perzselő idő, legfeljebb az északi határ mentén pattanhat ki zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán tovább fokozódhat a kánikula, néhol 41 fokos csúcsokkal.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes, de leginkább árnyékos és lehetőség szerint hűsölve eltöltött szombatot kívánok. Csak így lehet most, de persze már ebédidőben is jönnek a legnagyobb nyári slágerek, például a Jazz Megasztól vagy Gloria Estefántól. Ez a Konga!

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az a jó, ha meg se kérdezel és úgy viszel el. Aut Csillának most igazat adnék, ha mondjuk kérdés nélkül egy norvégiai kiruccanásra vinne el valaki. Ott ugyanis jobbára 20 fok körül van jelenleg. Nálunk meg lassan a duplája. Az biztos, hogy most mindannyian túlélő üzemmódba kapcsolunk, vagy már meg is tettük. Még szerintem jobbára azok is, akik nyaralnak, mert tényleg megint megkaptuk a brutális kánikulát. Sok-sok folyadék, elsősorban víz, de egy finom gyümölcsleves is jó ilyenkor. A forró, erős paprikás húslevest most annyira talán nem is kívánja az ember. Nemrég pont kaptam egy étkezdében gyümölcslevest.

meg is örültem neki egészen addig, amíg bele nem kóstoltam, mert meleg volt, kérem szépen, meleg, ami megbocsáthatatlan. A mai sláger kínálat viszont igenis kedvünkre való lesz, és hűsítő, megígérhetem. Jön is mindjárt az első emelet, aztán a Wham és a Wake Me Up Before You Go Go és Britney Spears első nagy korszakából.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, It's Raining Man, legalább Jerry Halliwellnél volt valami csapadékszerű, ha nem is olyan, amilyenre már annyira vágyunk. A hosszú távú előrejelzések azért mindig bizonytalanok, de úgy néz ki, jövő vasárnapig nem lesz semmi, akkor is csak inkább egy-egy zápor, aztán majd meglátjuk, de annyi elég valószínű, hogy az augusztus nagyon száraznak ígérkezik, az augusztus is, mert hogy már meg is kezdtük, elsője van Boglárka napja, sok boldogságot a kedves hölgyeknek, meg a szülinaposoknak is, vagy éppen amit ünnepelnek. A 06-20-22-22-122-esre ma is várom az üzeneteket, köszöntőket is akár. 10 nap múlva lesz pontosan 40 esztendeje, hogy ez a Depeche Mode sláger napvilágot látott, bár ennél a bandánál talán nem a legjobb megfogalmazás, tekintve a meglehetősen sötét tónusokat, amit a zenéjük hordoz, de egészen elképesztő, hogy a mai napig milyen frissnek hat a hangzás, szerintem egy kicsit sem kopott meg. Dave Gahanék most némileg várakozó állásponton vannak, persze a rajongók továbbra is várják, hogy lesz-e újra nagy turné, valami komoly dobás, de alig, hanem ez ismét csak idő kérdése, ahogy már 4 évtizeddel ezelőtt is megénekelték. Question of Time.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Örök Nyár, Ágnes Vanilla szívében, ennél egyel mérsékeltebb is elég volna, és a nagy hőségben közlekedni sem leányálom, pláne, hogy több helyütt is fennakadásra kell számítani. Az M1-esen Budapest felé egy korábbi munkavégzés miatt szakaszos torlódás alakult ki az országhatár és az M85-ös csomópontja között. Aztán, ha tovább jövünk, az erős teherforgalom miatt alakulnak ki torlódások Tata és Biatorbágy között több helyütt. Személyautóval érdemes a kamionok elől elzárt átterelt sávot használni, az azért jóval gyorsabb, ha nem is villámgyors. Baleset történt a 81-esen Bakony-Sárkány közelében, a 36-os kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat most Bokod felé terelik. És erős a hétvégi forgalom az M7-esen is, természetesen Letenye felé, az M0-as csomópontja és Martonvásár között szakaszos dugók alakulnak ki, a 7-es főút felé is sokan kerülnek, akinek praktikus, annak talán érdemes az M6-ost használni Ráckeresztúrig. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Figyelmesen, türelmesen vezessenek, és hallgassuk együtt továbbra is a legnagyobb slágereket, így ebédidőben, aztán majd a következő órákban, és itt lesz még az Erasure és a Take a Chance on Me, és a Time of My Life, Bill Medley és Jennifer Warnes duettje.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, Sade és a Smooth Operator, a 84-es esztendő egyik legnagyobb meglepetése, hiszen egy bemutatkozó album első kislemezéről van szó. Tényleg mondhatjuk, hogy a semmiből bukkant fel, és azonnal óriási kedvenc lett. Mondjuk mindenki elkezdi valahol, és ugyanez igaz a Republic slágerére is, hiszen az első az Indul a Mandula című korong nyitódala volt, az első kislemez, és a koncerteket is sokáig ezzel kezdték.
1: Neked könnyű lehet!
0: Szép, lendületes belépő az egészen biztos. Hallgatjuk majd, na meg a Shackles-t, Mary Marital és J-Lo-t is. Jön a Let's Get Loud itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
5: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsö velünk az emlékezetes pillanatokat.
8: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
10: Akár a harmadfokú vízkorlátozást is elrendelhetik. Elindult az albérletek utáni roham, rekordmennyiségű kokaint égettek el Líbiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. Tilos lesz például ivóvízzel locsolni a kerteket, sportpályákat és stadionokat, autót mosni vagy medencét tölteni. A miniszterelnök hangsúlyozta, nem igaz, hogy Ausztria és Szlovákia csökkentette volna a Magyarországra érkező vízmennyiséget a Dunán. A folyó alacsony vízállását a csapadék hiány okozza. Nem csak a hőség, hanem a levegő minősége miatt is érdemes óvatosnak lenni a hétvégén. A Hungarometer előrejelzése szerint ma délután és este a nagyobb városokban az egészségügyi határérték fölé emelkedhet a talaj közeli ózon koncentrációja. Ez főként a légzőszervi betegekre, az idősekre és a gyerekekre jelenthet fokozott terhelést. Elindult a roham az albérletek után, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes mindent lepapírozni és figyelni néhány szabályra, ha lakást adunk ki, mondta a rádiónknak Lincmeyer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
11: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont negyedévente adóelőleget kell fizetni, majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetnie, és ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
10: Több mint 4 tonna kokaint semmisítettek meg Líbiában, ez volt az ország történetének legnagyobb drogfogása. Amint egy 100 milliárd forint értékű kábítószert elégették, a drogot egy rajtaütés során foglalták le korábban. Az ügyben egy szerb és egy kolumbiai spanyol állampolgárt vettek őrizetbe. A nyomozás ugyanakkor több magasrangú rendőrt is elért, a gyanú szerint segíthették a kokain szállítmány célba jutását, ezért ellenük is eljárás indult. Ma napsütés viheti a főszerepet, az égen csak kevés gomoly és fátyol felhője lehet meg. Esőre nem kell számítanunk, legfeljebb északnyugaton bukkanhat fel egy-egy zivatar. Délutánra 36 és 39 fok közé forróshat a levegő. Holnap és hétfőn is marad a száraz napos idő, már az északi határ közelében néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar alakuljon ki. Kedden és szerdán szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, miközben a hőmérők akár 41 fokot is mutathatnak.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, neked könnyű lehet, ha csak a hétvégét nézzük, akkor igen, ha a hőséget, akkor kevésbé, de minden esetre felteszem a Republic slágerét is, aztán jön Jennifer Lopez és a Let's Get Loud, és a Roxette-tel nyitunk. Ez a Look!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha a rejtelmek éjszakája még kicsit odév van, már amennyiben a mai éppen annak ígérkezik, meg még egyelőre annak is örülünk, hogy van szuflánk. A tánc majd akkor lesz aktuális, ha szépen ránk sötétedik. Késő este azért már elviselhetőbb lesz. Én is tegnap még 10 körül kimentem, akkor már ott volt kellemesebb, nem az átforrósodott falak között. Szóval, ha nem muszáj, most a kinti tevékenységet hanyagolják, aki persze dolgozik, az más dolog. Hétvégén is sokan így vannak, és nem minden munkát lehet home office-ból menedzselni, szóval nekik a legnagyobb tisztelete minden, és vigyázzanak magukra. De azért lesz ma is este, és szombat este, úgyhogy jön a Csók király a Hungáriától, és az Army of Lovers-től a Crucified.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, I'm a Believer a Smash Mouth-tól. Ma is jöhetnek és jönnek is az üzenetek a 0620-22-22-122-esre. Hát lássunk akkor néhányat. Sziasztok, épp titeket hallgatunk Balaton akaratján egy étteremben. Édesanyámnak van a születésnapja, akit Gabinak hívnak. Isten éltesse nagyon sokáig. Szeretettel köszönti őt fia Tamás és a párja Levente. Atesz azt küldte, hogy Tóth Boglárkát szeretné felköszönteni névnapja alkalmából. A hölgy egyébként pedagógus, és még azt is megírta, hogy Pécset 38 fok van, legszívesebben inkább elmenne Izlandra hűsölni, de lehet, hogy csak decemberben érne oda, hát attól függ, hogy milyen közlekedési eszközt választasz. Marcsú meg azt kérdezte, hogy szabad-e nekem is örülni, mert hogy hosszú volt, hát igen, egy picit hosszabb, mint szokott lenni, kedves Marcsú, és igen, szabad örülni, én is így teszek, úgyhogy menjünk is valami vidámmal tovább, tisztelgés a régi nagy rock'n'roll sztárok előtt, Dire Straits módra, ez a Walk of Life.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Rúzs, ez is nagy koncertkedvencem, élőben még rokkosabban is megszólal, és ezt meg is tapasztalhatjuk majd jövő vasárnap a Budapest Parkban, önök közül is sokan ott lesznek majd a nyeremény jegyekkel, és még az is előfordulhat, hogy pont akkor érkezik majd egy frissítő zápor, ami már nagyon ránk férne, koncert közben is kibírnánk. Az utakon továbbra is óvatosan, az M5-ösön Budapest felé burkolatjeleket távolítanak el a kecskeméti elkerülő szakaszon, a 72-es kilométer a belső sávot lezárták, a torlódás kb. 2 kilométeres. Az M76-oson a Keszthely felé vezető oldalon az M7-es csomópontja után egy műszaki hibás autó állt meg a külső sávban, itt csak egy sáv járható. A 33-ason Debrecen belterületén egy személyautó és egy teherautó ütközött, a 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom, és az M1-esen Hegyeshalom felé Szárligetnél egy műszaki hibás kamion állt meg a külsőben, a 48-as kilométernél szintén torlódásra kell számítani. 06 20 22 22 122, ez a mi SMS számunk. Mondanám, hogy válasszuk inkább a légi közlekedést, de hát az vagy repcsi kéne, vagy egy szerencse sárkány, mint a végtelen történetben. Limál énekel, ez a Neverending Story.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Amikor Robbie Williams kilépett a Take Deadből, mindenki azt mondta, hogy na ennek itt vége. Aztán a károgóknak nem lett igazuk, hiszen a srácok Robbie nélkül is megállták a helyüket. Meg hát azért a Gary Barlow, Mark Owen és a Howard Donald nevek sem csengedek rosszul a szakmában. Jönnek most a friss hírek, aztán újabb magaslatok felé törünk.
1: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gondom most a fejemben.
0: Bizony, oda fölmegyünk, aztán itt lesz velünk még Mejától az All About the Money.
2: It's all about the money.
0: Tartsanak velem, a folytatást is lazára vesszük.
3: Műsorajánló.
4: Tomi!
5: Piros?
4: Van kedved megint?
5: Tudod, hogy ki nem hagynám.
6: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is summer.
6: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
9: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
6: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
11: Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a kormányfő. Locsolási tilalom van a sportpályákon, Horvátországban is extrém meleg van. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök ezért rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Elmondta, minden hadrafogható hazai erőművet üzembe helyeztek és biztosították működésükhöz a szükséges tüzelőanyagot. Hozzátette, új kormányrendelet is hatályba lép, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. Kiemelte, a korábbi szabályozással ellentétben a lakosság korlátozására csak a legvégső esetben kerülhet sor. Locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, ezt az élő környezetért felelős miniszter jelentette be. Gajdos László közösségi oldalán közölte, szigorúan tilos ivóvizet használni fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A döntést a lakosság zavartalan ellátása érdekében hozták meg. Téves állítás, hogy visszatartják a Duna vizét a felvízi országok, és az is, hogy az ország rosszul csinál valamit. Ezt az országos vízügyi főigazgatóság írta, arra reagálva, hogy a Duna rekordalacsony vízállása kapcsán a lakosság megtévesztésére alkalmas valótlan hírek kezdtek terjedni. A vízügy leszögezi, a Duna nemzetközi vízfolyás, egyik állam sem rendelkezhet korlátlanul a vízkészletével, arra ugyanis komoly szabályok vannak. A beérkező vízmennyiséget változatlanul bocsátják tovább, a jelenlegi természetes vízhozam pedig rekord alacsony. Harmadfokú riasztást adott ki, magas középhőmérséklet miatt több vármegyére is a Hungaromet. Ez azt jelenti, hogy Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Jász-Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom, Pest és Csolnavár megyében is meghaladja ma a napi középhőmérséklet a 29 fokot, holnap pedig már Nógrádban, Hevesben és Hajdú-Biharban is. Horvátországban is tombol a hőség, a kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon. Az országban egyébként több térségében, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a veszélyes hőség miatt. Tartós kánikula lesz, ma sok napsütésre számíthatunk, alig lesz felhő az égen, legfeljebb északnyugatra sodródhat be egy-egy zápor. Délutántól estétől megélénkülhet a szél, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 23-31 fok közé hűl a levegő, és az éjszaka sem lesz frissítő. Holnap is hasonló idő lesz, vasárnap elvétve alakulhatnak ki záporok, zivatarok, főképp az északi és a dunántúli középhegységben. Nagyon erős az UV-sugárzás.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, minél magasabbra megyünk, annál hűvösebb a levegő, logikus megoldás volna a hétvégét a hegyekben tölteni, a hip-hop boy slágere is jön. Aztán itt lesz Madonnától a Sorry és az Ultravox 80-as években is sikere, Dancing with Tears in My

a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ákos nagy sikerű 95-ös Test című albumáról szólt az Indián tánc, egy dal a szabadságvágyról, a szenvedélyről, nem véletlenül nagy kedvenc a mai napig. Ha ezekben a napokban, vagy mondhatjuk, hogy hetekben fesztiválozni indulnak, tessék körültekintően eljárni, hogy ilyen hivatalosan fogalmazzak, a forróság megviseli a közönséget, pláne ha tömeg van, és természetesen az előadóknak sincs könnyű dolguk, főleg ha még napsütésben lépnek fel. Az esti fő attrakcióknak már picit kellemesebb, hőmérséklet tekintetében biztosan. Jövő szombaton lesz 27 esztendeje, hogy első, és ha jól tudom, egyetlen magyarországi koncertjét adta a Szigeten a Liquido. Pont a népszerűségük csúcsán érkeztek, egy évvel korábban meghódították egész Európát, szóval óriási volt a hype körülöttük, és nem is okoztak csalódást. És hogy mi volt a legnagyobb slágerük? Hát ez, a Narcotic.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Objection, Shakirától. Kíváncsi leszek, 4 év múlva is ott lesz-e a labdarúgó VB, hiszen a 2010-es Waka Waka után most már harmadszor jutott neki szerep, egyrészt a hivatalos VB dalban, másrészt az idei döntő félidei műsorában, amiről sokat lehet vitatkozni, hogy egyáltalán szükség volt-e rá, de abban a vélemények nagyjából megegyeztek, hogy a mindössze 11 perces műsor kissé kapkodónak és túl zsúfoltnak tűnt, hiszen fellépett Madonna, a BTS és Justin Bieber is, de azt is sokan kiemelték, hogy a fénypont a kolumbiai énekesnő volt. Én is erősen hajlok afelé, hogy egyetértsek. De kérdés, hogy a következő foci VB-n lesz-e ilyesmi? Gyanítom, hogy nem, mert így a döntőben a szünet majdnem fél órásra sikeredett, ami a játék szempontjából nem igazán szerencsés. Üzletileg, meg nézettségileg talán, de hát azért csak a futballnak kellene a főszerepet játszania. Phil Collins természetesen az angol válogatottnak drukkolt, a bronzérem meglett, ráadásul egy őrületes 6-4-es meccsen a franciák ellen. El se hittem, hogy mi történik a pályán, gondolom Collins sem. Ő egyébként gyerekkora óta a londoni Tottenham Hotspur szurkolója, a 80-as, 90-es években meg több jótékonysági tornán is pályára lépett, amikor a hírességek csapata összecsapott az egykori profi játékosokkal. Hát igen, a foci mindenkié, akár csak Collinsék, azaz a Genesis zenéje. Ez az

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a generációk találkozása egy slágeren belül, a Hooligans a Valmár duóval kiegészülve, feltuningolva, összeboronálva, és persze a Királylány. Útközben is jó hallgatni, pláne ha lehet haladni. Nézzük, mi a helyzet. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon burkolatjeleket távolítanak el a Kecskeméti elkerülő szakaszon. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 2 kilométeres. A 33-ason Debrecen belterületén történt egy baleset a 108-as kilométernél, félpályás lezárás van, és erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Komárom és Biatorbágy között több helyütt torlódik a külső sáv, érdemes személyautóval az átterelt belső sávot használni. 06-22-22-122, ez a mi SMS számunk, figyelmesen vezessenek, és ezekre a slágerekre nem csak vezetés vagy utazás közben lehet egy kis hangerőt adni, persze úgyis tanácsos, mert ez az Opus és a Life is Life.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a házi bulik egyik fénypontja a lassúzás, ez volt a Reality Richard Sandersontól. Ezek a pillanatok meg kell, hogy történjenek mindenki életében, aztán ahogy haladunk előre, már lehet, hogy egészen mások lesznek az igények meg az álmok. Azért az a végső visszavonulás még a Ladány Mede 27-nél is odév van. Aztán érkezik még Jay-Z és Alicia a Keys. Az Empire State of Mind is szól itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Elrendelhetik a harmadfokú vízkorlátozást. Tartsuk be a tűzgyújtási tilalmat, ma megtartották a Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte a döntést, a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós Aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. Életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt a MAVIR. A rendszerirányító a magyar villamos energiarendszer teljesítményének csökkenése miatt arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű vállalatokat, hogy délután 5 és este 10 között a lehető legkisebbre mérsékeljék áramfelhasználásukat, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. A társaság szerint minden szükséges intézkedést megtettek az ellátás biztonságának fenntartására. Ég az erdő aljnövényzete Nádudvar és a Hortobágy között, mintegy 20 hektáron tombolnak a lángok, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók már dolgoznak a tűz megfékezésén. Tartsák be a tűzgyújtási tilalmat, a rendkívüli szárazság miatt tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakó helyeken is, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
3: Többszöri halasztás után ma megtartották a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Sándor volt a leggyorsabb, aki 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, 1 óra 15 perc 59 másodperc alatt úszta át a Balatont. Az ország egyik legnagyobb tömegsport eseményére 1190 településről 60 országból neveztek, a legidősebb résztvevő 90 éves. Tartós kánikula lesz, ma sok napsütésre számíthatunk, alig lesz felhő az égen, legfeljebb északnyugatra sodródhat be egy-egy zápor. Délutántól estétől megélénkülhet a szél, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 23-31 fok közé hűl a levegő, és az éjszaka sem lesz frissítő. Holnap is hasonló idő lesz, vasárnap elvétve alakulhatnak ki záporok, zivatarok, főképp az északi és a dunántúli középhegységben. Nagyon erős az UV-sugárzás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, az óceán partján mindig jár a levegő, még ha forróság is van, akkor is elviselhetőbb. Megyünk is a Ladány Mede 27-tel, aztán meghallgatjuk, mi mindent tenne meg Meatloaf a szerelemért, és Kylie Minogue is itt lesz, sőt, itt is van. Ásüt biztos, Laki!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a hőmérséklet, abban lehetne némi skandináv beütés, azt most nem bánnánk. Charlie-ék tegnap Érsekújváron léptek fel, gondolom ott sem fáztak, és ma sem fognak. Ha valaki Zirc felé venni az irányt, akkor az esti Charlie bulit se hagyja ki. De ezek a legendás slágerek még idén nyáron a Balatonpart

Zamárdiban és Alsóörsön is megszólalnak majd. A KFT dallamai, meg majd az Opera bárban, meg persze nálunk, hogy Papagénóék se maradjanak ki. Aztán jön a feledhetetlen Chrisra a Road to Hell-el, de valami egészen másnak is jut hely. Konkrétan kékbőrű, földön kívüli kisfickóknak, legalábbis a klipben benne voltak. Ez a Blue, az Eiffel 65-tal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy visszautasított dal, és aztán a világsiker, mert hogy Tayo Cruz a Break Your Heart-ot, eredetileg Sheryl Cole, ugye a Girls Aloud-ból ismert Sheryl Cole első szólóalbumára írta meg, a kiadó azonban nem kért belőle, visszadobták, úgyhogy Tayo Cruz végül saját maga énekelte fel, aztán amikor a kiadó menedzsmentje meglátta, hogy mekkorát hasít vele, hát szerették volna visszakapni, de addigra már sajnos késő volt. Ahhoz viszont nincs késő, hogy néhány üzenetre is sort kerítsünk. Sziasztok, Ica vagyok, a páromnak szeretnék küldeni egy slágert. Az én aranykezű szakácsomnak üzenem, hogy nagyon szeretem, ő az életem értelme, és mindvégig kitartok mellette. Aztán Zoli küldte, szia Balázs, üdvözletünket küldjük Németországból, Nördlingenből, ahol éjjel esett az eső, és csak 24 fok van. Rotyog a pörkölt a bográcsban, hallgatjuk a Retro Rádiót, és most ünnepeljük Rebeka unokám 10. születésnapját. Minden szempontból irigylésre méltó helyzetben vagytok, Zoli, vagyis hát ahogy Rebeka hívja őt, Hapi, úgyhogy érezzétek jól magatokat, a kishölgynek pedig sok-sok boldogságot. Varga Krisztián nem a 24 fokból jelentkezett, hanem Besenyő terekről, ahol éppen dinnyét árulnak, iszonyatosan meleg van, és igen, ezt a tevékenységet nem lehet home office-ból végezni. Kitartást mindenkinek! 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, jut eszembe, idén még egyetlen egy szelet dinnyét sem ettem, de még nem késő, most van itt az igazi szezon. Freddie Mercury-vel folytatjuk most, Living on my own!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Új napra ébredsz a Zanzibártól. Az új, a holnapi is legalább ilyen forró lesz, emiatt a hétvégi kamionstop is módosult. Ugye ma délután 3-ig még közlekedhettek a teherautók, aztán este 10-től reggel 6-ig ismét, szóval erre is oda kell figyelni. Az M5-ösön továbbra is fennakadásra kell számítani, a Budapest felé vezető oldalon burkolatjeleket távolítanak el a kecskeméti elkerülő szakaszon, a 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, 2 kilométeres dugó van. Az M1-esen Tata és Biatorbágy között Budapest felé több helyütt torlódik a külső sáv, személyautóval az átterelt belső sávot használják inkább. Az M0-as déli szektorában a 30-as kilométernél levő csomópontnál az M5-ösre való felhajtás miatt torpan meg a kocsisor, az M1-es felől érkezőket érinti mindez. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, türelmesen vezessenek, inkább egy pár perccel később, de a lényeg, hogy biztonságban érjen mindenki célhoz. Ezek a slágerek pedig már most betalálnak. Itt lesz mindjárt Dr. Albántól a Sing Hallelujah és Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Sing Hallelujah Dr. Albántól nem kevés gospel hatással, de pont ezért volt izgalmas és érdekes a 90-es évek elején, na meg mert egyből beleült a hallgatóság fülébe. Egy vérbeli popslágerhez pont ez kell, de nem csak ebből a korszakból vannak ám ilyenjeim. Itt lesz a Csini Babából az Évele Boldogan, aztán picit ugrunk előre az időben. Katy Perryig, milyen az I Kissed a Girl?
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
8: Támogatják a vállalatok az energiatakarékosságot. Megkezdődött az élőhelyvédelem a Velencei tónál. Magasabb lehet a levegő ózontartalma. Villányi Eszter vagyok. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, erről a gazdasági és energetikai miniszter posztolt. Kapitány István közölte, hogy a vállalatok döntő többsége már konkrét tervekkel várta a kormány felkérését a fogyasztás átütemezésére. A kereskedelem, a vendéglátás és más ipari szövetségek önként ajánlották fel a segítségüket. Az eddigi vállalások már mintegy 240 megawattnyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami egyenértékű egy kisebb erőmű teljesítményével. Egy új kormányrendelet szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. Magyar Péter miniszterelnök ma arról beszélt, hogy már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Elsőként kimélyítik a Névtelen tisztás és a Kismihály tisztás közötti átjárót Dínyésnél, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, hogy a kezdődő munkálatok 10 helyszínt érintenek, céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Egészségügyi határérték feletti ózonkoncentráció miatt figyelmeztet a Hungaromet. A délutáni és esti órákban főképp a nagyobb városokban haladhatja meg a határértéket az ózonkoncentráció, mivel a nyugodt napos időjárás miatt intenzív a besugárzás, ezáltal romlik a levegő minősége. A magas ózon káros az egészségre. Tartós kánikula lesz, ma sok napsütésre számíthatunk, alig lesz felhő az égen, legfeljebb északnyugatra sodródhat be egy-egy zápor. Délutántól estétől megélénkülhet a szél, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 23-31 fok közé hűl a levegő, és az éjszaka sem lesz frissítő. Holnap is hasonló idő lesz, vasárnap elvétve alakulhatnak ki záporok, zivatarok, főképp az északi és a dunántúli középhegységben. Nagyon erős az UV-sugárzás.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, vágjunk is bele egy újabb órába, csak lazán, ahogy a szombat délutánhoz illik, a jelen körülményeket tekintve meg pláne, ne hajtsuk túl magunkat. Felteszem az évele boldogant a Csiribabából, jön Katy Perry és az Alfavé.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem irigylem azokat, akik mára időzítették az esküvőjüket, és itt nyilván nem az esküvő tényére gondolok, de full sminkben, teljes ünnepi díszben, menyasszonyi ruhában, öltönyben hát nem lehet könnyű. A minap csak egy esküvői fotózást volt szerencsém megpillantani, maradjunk annyiban, hogy kellett a frissítés a felvételek között. De persze úgyse vesz, hanem remélhetőleg az örömteli pillanatok, az élmény marad majd meg, az imént is láger kissé pessimista felhangjaim meg. Gálánsan emelkedjünk felül. Inkább már most megelőlegezek némi jófajta buli hangulatot, ugyan még odébb az este, de jöjjenek az izgalmas nyári éjszakák. Summer Nights, a Greaseből és a 90-es évek Eurodance slágerei közül a Give It Up, a Cut and Move-tól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Songs About Jane, azaz Dalok Jane-ről. Ez volt a Maroon 5 2002-es bemutatkozó nagylemezének a címe, és a rajongók most arra bazíroznak, hogy jövőre biztos lesz valami extra, esetleg egy 25. évfordulós jubileumi kiadvány, vagy netán egy nagy turné, ahol a korong összes dalát eljátszák, de erről még Adam Levine-ék nem nyilatkoztak, úgyhogy maradnak a találgatások. De hát a nagy várakozás nem véletlen, hiszen ez volt az a lemez, ami meghozta nekik a nemzetközi sikert. És ugye a zenekar vezetője Adam Levine is elmondta, hogy ez a bizonyos Jane az akkori barátnője volt, és gyakorlatilag az egész album a vele való viharos kapcsolatát dolgozza fel. Az imént hallottat, a This Love-ot meg akkor írta, amikor végleg szakítottak. Itt most tényleg igaz, a minden rosszban van valami jó mondás. Azt nem tudom, hogy a hölgynek jogdíj jár-e ezek után, de gyanítom, hogy nem. A szerelemnek azonban szerencsére nem csak fájdalmas részei vannak, sőt, az a legjobb, amikor nem az, hanem mondjuk olyan, amiről Belinda Carlisle énekel, a földi mennyország, Heaven is a place on earth.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A zene kísér majd az úton, meg Takács Nikolász, meg persze egy picit én is, mert nem árt tudni az infókat. A legfrissebbek szerint az M44-esen a Békés Csaba felé vezető oldalon Kondoros térségében két autó ütközött, a 107-es kilométernél lezárták a külső sávot. Még dolgoznak az M5-ösön Budapest felé, Kecskemét elkerülő szakaszán a 72-es kilométernél a belső sáv zárása mellett. 2 kilométeres most is a dugó nagyjából. Az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között több helyütt torlódik a külső sáv, személyautóval az átterelt belsőt tessenek használni. Az M7-esen pedig Budapest felé Érd közelében lassul le a forgalom, a 16-os kilométernél nagyjából 2 kilométeres a kocsisor. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk, továbbra is türelmesen, figyelmesen, még talán akkor is megviseli az embert vezetés közben a nagy meleg, hogyha van légkondi a kocsiban, hát a legtöbben természetesen van. Az más kérdés, hogy működik-e, vagy megfelelően működik-e. Anélkül most nem lehet nagy élmény, azért jöjjenek a pozitív dolgok is, a legnagyobb slágerek Hathaway-től a What is Love, és Black-től a Wonderful Life.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, így kell bemutatkozni. Első kislemez, karrier kezdett, és már is number one több országban. Headway és What is Love 93-ból. A receptet ne kérdezzék, mert ha tudnám, akkor már rengeteg lista vezető slágert írtam volna én magam is. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán itt lesz velünk Auth Csilla. Jön a Ford Coaster, a Stand By Me és Amy McDonald is. Ez a This Is The Life. A következő órát is megpakoljuk jobbnál jobb slágerekkel.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is
4: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
12: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
14: Takarékoskodjunk a vízzel és az energiával. Már ismert a következő tanévrendje, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök ezért rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Elmondta, minden hadrafogható hazai erőművet üzembe helyeztek, és biztosították a működésükhöz szükséges tüzelőanyagot. Hozzátette, új kormányrendelet is hatályba lép, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagy fogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. Kiemelte, a korábbi szabályozással ellentétben a lakosság korlátozására csak a legvégső esetben kerülhet sor. Emellett hétfőtől az esti csúcsidőszakban leállítják a vasúti teherszállítást, az államigazgatásban pedig, ahol lehet, az első 3 munkanapon otthoni munkavégzést rendelnek el, és erre kérik a piaci munkáltatókat is. A kormányfő ismét energiatakarékosságra szólított közösségi oldalán. Azt kérte, hogy a kritikus 17-től 22 óráig tartó időszakban a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni az áramfelhasználást, és lehetőség szerint ne locsoljanak, mossanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő év június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli december 19-től január 3-áig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-éig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetenciamérések rendszere is. Tovább erősödik a hőhullám. A Hungaromet több vármegyére is harmadfokú figyelmeztetést adott ki, mert a napi középhőmérséklet 29 fok fölött alakulhat. Holnapra már az ország nagy részét érinti a rendkívüli meleg. Horvátországban is tombol a hőség, a kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon. Az országban egyébként több térségében, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a veszélyes hőség miatt. Tartós kánikula lesz, ma sok napsütésre számíthatunk, alig lesz felhő az égen, legfeljebb északnyugatra sodródhat be egy-egy zápor. Délutántól estétől megélénkülhet a szél, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 23-31 fok közé hűl a levegő, és az éjszaka sem lesz frissítő. Holnap is hasonló idő lesz, vasárnap elvétve alakulhatnak ki záporok, zivatarok, főképp az északi és a dunántúli középhegységben. Nagyon erős az UV-sugárzás.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még egészen 6-ig szállítom mindannyiunknak a legnagyobb slágereket. Ebben az ellátási láncban nem lesz fennakadás, az biztos. Megyünk gördülékenyen Aucsillával, a Ford Coast-zal és az örök lázadó Billy Idol-lal, Rebel Yell.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereik.

0: lesz még rosszabb.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, lesz még rosszabb. Reméljük nem, de az a helyzet, hogy nem kizárt. Az elképesztő hőség még a jövő héten is velünk marad, nem mintha erre különösebb igényünk volna, de

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, hát ezt csinálja valaki utána. Bruno Mars 10 évet hagyott ki, ennyi idő telt el két szólóalbuma között, de így is a csúcson tudott maradni, ráadásul Las Vegas új királyát tisztelhetjük a személyében, úgymond, hiszen tavasszal utcát neveztek el róla, szóval van már Bruno Mars Drive, hiszen egyrészt rengeteget szokott arra felé fellépni, sőt egy saját klubot is működtet a városban, és ugyan pletykálták, hogy állítólag 50 millió dolláros kaszinó adósságot halmozott fel, ezt mára már gyakorlatilag minden hitelesnek tekinthető forrás cáfolta, szóval nem lesz kitiltva Vegasból, de hát hogy is lehetne, hogyha már utca névvé is vált. A szerencsejátékokkal azért persze csak csínyán, nem csak Las Vegasban, az is be tudja húzni rendesen az embert, de ilyen veszélyeket szerencsére a zene nem hordoz magában, úgyhogy slágerből jöhet bármennyi. Ez most a Gypsy Kings-é, ma Bamboleo.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az otthon itt van, Roy és Ádámtól. Zajzónak szóljon a következő sláger, ő Telkiből írt, mégpedig az, hogy náluk 37 fok van, borzasztó meleg, de hát valahogy bírni kell, és akkor küldjük a kedves hugodnak is. Zsuzsi írta, sziasztok, ma ünnepeljük a 11. házassági évfordulónkat. Az Albert-Tirsai strandon hallgatunk titeket, férjemnek Lajkónak üzenem, hogy nagyon szeretem. Hát ez remek, sokszor 11-et kívánok még nektek. Aztán ezt meg Ernő küldte, némileg rendhagyó, de azt írja, az egész retyerutyámnak szeretnék küldeni egy slágert, mivel a lányaim augusztus 9-én és 10-én születtek, a nejem névnapja meg augusztus 18, hát tudod, mi kiadás lesz ez nekem? Hát igen, el tudom képzelni, de Ernő, annyi jó hírem azért van, hogy a következő sláger teljesen díjmentes, úgyhogy előre is sok boldogságot mindenkinek, minden kedves hölgynek a családodban. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk, a köszöntő sláger meg ez. UK-n Kim Walton.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Earth, Wind and Fire és a Szeptember, így augusztus első napján. Na majd szeptember elsőjén is lejátszuk, hogy köszöntsük vele az iskola kezdést, de hát hol van az még? Maradjunk csak a közvetlen folytatásnál, mert jönnek még ma remek dolgok, például a három kívánság. A Depeche Mode-dal és persze Tibi bácsival indul mindjárt. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rios Tiki krém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
2: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Szükség esetén harmadfokú vízkorlátozás jöhet. Roham indult az albérletek után, megtartották ma a Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. Tilos lesz például ivóvízzel locsolni a kerteket, sportpályákat és stadionokat, autót mosni vagy medencét tölteni. A miniszterelnök hangsúlyozta, nem igaz, hogy Ausztria és Szlovákia csökkent tette volna a Magyarországra érkező vízmennyiséget a Dunán. A folyó alacsony vízállását a csapadékhiány okozza. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
6: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
5: Többszöri halasztás után ma megtartották a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Répfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, 1 óra 15 perc 59 másodperc alatt úszta át a Balatont. Az ország egyik legnagyobb tömegsport eseményére 1190 településről 60 országból neveztek. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében harmadfokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság TV.

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, induljon mai műsorunk, amihez mindenkinek jó szórakozást kívánok. Következik az a basszus gitáros hölgy, akit mindenki szeret, mi is, Suzy Quatro. I love

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Isza. Kedves Ica, itt vagy?
3: Igen, itt vagyok a vonalban. Az abbát szeretném hallani. Van ilyen szám lenne. És a harmadik, V-motorok.
2: Köszönjük, teljesüljenek a kívánságaid.
3: Nagyon szépen köszönöm, szia Tibi bácsi.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenki slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Szabi, ha minden jó megy, itt van a telefonnál, és Szabi elmondja, hogy a három előadó számára ki a kedvenc.
3: Szervusz Tibi bácsi, igen, itt vagyok. Az én drága feleségemnek, Juditnak szeretnék egy Karthágót küldeni. A második, ez a Madness tiszaújvárosi kedves bajtársaimnak. A harmadik, amit pedig magamnak választottam, az pedig egy Dire Straits.
2: Jöjjenek akkor a dalok.
3: Köszönöm szépen, Tibi bácsi.

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Vali van, aki elmondja a kívánságait, az elsőt.
3: Halló Tibi bácsi, Vali vagyok Balatonföldváról, üdvözlöm. Veronika lányomnak szeretnék egy Mr. President számot, férjemnek Lacinak szeretnék Gloria Gaynortól egy slágert, és magamnak és minden kedves ismerősömnek, akikkel a 80-as évek elején együtt szórakoztunk, szeretettel küldöm John Paul Young egyik számát.
2: Köszönjük szépen, Vali, továbbra is.

0: 0620-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenkinek nagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Marian.
3: Marian fogja elmondani a három kívánságát. Az első...
4: Igen, üdvözlöm Tibi bácsi, és nagyon szeretnék kérni egy számot Kovács Katitól.
3: A második...
4: A második Brian Adams lenne.
3: És a harmadik...
4: A harmadik pedig egy Roxette számot szeretnék kérni.
3: Köszönjük szépen, máskor is hívjad a retro három kívánságot.
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
5: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor. Azon a reggelen sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek renegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság tehát.

0: Tomi!
1: Piros?
0: Van kedved megint?
1: Tudod, hogy ki nem hagynám.
2: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
1: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
3: This is summer.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
4: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
5: Gyerekek, ami félelmetes, és ez nem főcímzenéje egy filmnek, de azt mondom, hogy mindenki számára ismerős lesz.
6: Oh. Yes.
7: Jó üteme van.
5: Gyerekek, ez a pszichó. Ez méghozzá a zuhany jelenet.
7: Ez neked a toppal.
5: Hát nekem igen, én nagyon sokszor voltam zuhanykabinban. És méghozzá, ugye ma már vannak ezek a modern plexi vagy üveg, de a zuhanyfüggönyös. Sose tudtad, mi van kint.
7: És rátapadt a zuhanyfüggöny, és az önmagában már megérdemli ezt a zenét, ahogy tapad a zuhanyfüggöny.
5: Igen, igen, igen. Tehát ez önmagában, amikor le vagy választva a külvilágtól egy zuhanyfüggöny által.
7: Hányszor fordult meg a fejedben, amikor elhúztad a zuhanyfüggönyt, és úgy készültél, hogy lehet, hogy lesz itt valaki.
5: Nagyon sokszor, és akkor mindig rántom a zuhanyfüggönyt. Emiatt, a pszichó miatt. Nektek ez nem volt félelmetes?
8: Nem zuhanyoztam nagyon így, de ez a zene, ez szerintem nagyon félelmetes.
5: De mindig izé társakkal zuhanyoztál, nem? Mikor volt az első zuhanyzásod?
8: Egyedül.
7: Az már az olimpia után, ugye?
8: Hát nem, hát én 8 éves korom óta egyedül zuhanyzok.
5: 8 éves korod óta egyedül zuhanyzol?
8: Igen, igen, igen. Utána olyan...
5: Szóval Csett Tamás ott volt, mert az egy...
8: Cselaci.
7: Ez egy másik esemény. Amikor a Csett Tamás zenélt a zuhanyzásodhoz.
2: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
12: Újra üzemel a Dunamenti erőmű. Vállalatok, intézmények váltottak energiatakarékosságra. Magasabb lehet a levegő ózontartalma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra üzemel a Dunamenti erőmű 100 halombattán, ezt a kormányfő jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, 3 nap után indult újra a termelés a gyors javításnak köszönhetően. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A miniszterelnök ma rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Közölte, hogy már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Ezért minden hadrafogható hazai erőművet üzembe helyeztek, és biztosították működésükhöz a szükséges tüzelőanyagot. Ezekben a percekben hatályba lép az az új kormányrendelet, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagy fogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. Számos vállalat, intézmény és önkormányzat jelentett be intézkedéseket az energiatakarékosság jegyében. A Nemzeti Színház például lekapcsolja díszvilágítását és az öntöző rendszereket sem működteti. A Pannon Egyetem pár napra bezár, a Debreceni Egyetem csökkenti az energiafogyasztását, és ugyancsak energiatakarékossági döntéseket hozott a Széchenyi István Egyetem is. Keszthelyen és Hévízen leállították a szökőkutak működését és lekapcsolják a díszkivilágításokat. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Elsőként kimélyítik a Névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót Dinnyésnél, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, hogy a kezdődő munkálatok 10 helyszínt érintenek. Céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Egészségügyi határérték feletti ózon koncentráció miatt figyelmeztet a Hungaromet. A délutáni és esti órákban főképp a nagyobb városokban haladhatja meg a határértéket az ózon koncentráció, mivel a nyugodt napos időjárás miatt intenzív a besugárzás, ezáltal romlik a levegő minősége. A magas ózon káros az egészségre. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében harmadfokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro Rádió.

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Bence, szia!
3: Halló Tibi bácsi!
2: Ki a három előadó? Első.
3: Az első, a Neuton Familiától kérnék egy számot.
2: Szuper! Második.
3: Tiszi számot.
2: Remek! És mi a harmadik?
3: Igen, az egy rolling.
2: Köszönöm a telefonhívást, mennek a dalok.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: 0-20-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Tibor az ő három kívánságával. Mi lenne az első, Tibor?
3: Igen, itt vagyok, Tibi bácsi. Az első az Art Company együttestől szeretném küldeni a feleségemnek.
2: Nagyon jó. Második?
3: A másodikat magamnak kérném, a Piramistól.
2: Remek. És a harmadik?
3: Egy AC/DC számot szeretnék a fiamnak.
2: Köszönjük, Tibor, menjenek a dalok.
3: Köszönöm.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Anna kedves, akkor halljuk a három előadót.
3: Igen, mindenekor. Anyukámnak a tankcsapda, szeséremnek Tina Turner, apukámnak modern szókling.
2: Tehát ezek a dalok mennek most itt a Retro három kívánságban.

0: 0622 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Maja. Háló, kedves Maja, akkor halljuk az elsőt.
3: Szép jó estét.
2: Jöjjön az első. Második.
3: Szamatta fog.
2: Remek. Harmadik.
3: Mi lenne?
2: Remek. Tehát jöjjenek a dalok.
3: Köszönöm.

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Sajnos műsorunk végéhez értünk, Zoli barátom nevébe köszönöm a meghallgatásukat, és remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Következik egy közkedvelt zenekar, a Depeche Mode, a Viszonthallásra.

0: Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
6: Újra üzemel a Dunamenti erőmű, megalakult az országos közlekedés szervező, már ismert a következő tanévrendje. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra üzemel a Dunamenti erőmű 100 Halombattán, ezt a kormányfő jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, 3 nap után indult újra a termelés a gyors javításnak köszönhetően. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A miniszterelnök ma rendkívüli intézkedéseket jelentett be, közölte, hogy már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Hatályba lépett az az új kormányrendelet, amely szerint először önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagy fogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Téves állítás, hogy visszatartják a Dunavizét a felvízi országok, és az is, hogy az ország rosszul csinál valamit. Ezt az országos vízügyi főigazgatóság közölte, arra reagálva, hogy a Duna rekordalacsony vízállása kapcsán a lakosság megtévesztésére alkalmas, valótlan hírek kezdtek terjedni. A vízügy leszögezi, a Duna nemzetközi vízfolyás, egyik állam sem rendelkezhet korlátlanul a vízkészletével, arra ugyanis komoly szabályok vannak. Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő év június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli december 19-től január 3-áig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-éig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetencia mérések rendszere is. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében 3 fokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Kellemes szombat estét minden retro rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők leges, legnagyobb slágereit. Remélem a hallgatóinkkal együtt töltetjük a következő 4 órát, mert hogy minden idők legnagyobb dalai és legtáncolhatóbb nótáik egyszerre jön.

Final Countdown-nal tulajdonképpen az utolsó visszaszámlálás is elkezdődött, és elindult a mai Fergetek Party. A következőkben hozom minden idők legnagyobb slágereit, és hozzuk azokat a nótákat, amelyeket önök megszerettek. Egy évtizedet, és azon belül egy évet néztünk ki magunknak, a 80-as évet az évtized,

Az 1986-os évből a Top Gun című film az első, amiről szeretnék néhány szót váltani önökkel, mert hogy a Danger Zone, az ikonikus betétdal Kenny Loggins karrier

Nem csak külföldön hoztak nagyszerű nótákat az 1986-os évből, hanem bizony Magyarországon is. Zedda művek újra kezdése a sokadik. Nagyon jól sikerült. Az Éjjel érkezem című dal az egyik legnagyobb sláger lett. Ez a 6-os album egyébként, egy szintén ikonikus albumszám és egy ikonikus dalcsokor. Jöjjön az Éjjel érkezem itt a Retro Rádióban.

Már Top Gun-oztunk egy picit, egy nagyon zseniális filmről vagyunk szó, de jön egy romantikus betétdal, ez pedig a Berlin és a Take My Breath Away.

0: Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A Retro Rádióban.
6: Nagyon erős lesz holnap az UV-sugárzás, a hőség miatt nem lesz országos sebességellenőrzés, rengetegen úszták át a Balatont ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás lesz holnap, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV-index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűző napon. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót. A hőség miatt halasztja el a razziát az országos rendőrfőkapitányság. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében. Az egész országban sebességellenőrzést terveztek, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt a MAVIR. A rendszerirányító a magyar villamosenergia rendszer teljesítményének csökkentése miatt arra kérte a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű vállalatokat, hogy délután 5 és este 10 között a lehető legkisebbre mérsékeljék áramfelhasználásukat, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. A társaság szerint minden szükséges intézkedést megtettek az ellátás biztonságának fenntartására. Többszöri halasztás után ma megtartották a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Répfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, 1 óra 15 perc 59 másodperc alatt úszta át a Balatont. Az ország egyik legnagyobb tömegsport eseményére 1190 településről 60 országból neveztek. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében harmadfokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Hát az előző órában megnéztük az 1986-os esztendőn néhány izgalmas dalát. Holnap egyébként a társában ezt majd jobban kivesézzük, de most jönnek a mixek, remélem velem tartana.

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, nagy események sora, amelyen túl vagyunk, és a július 25-ei szombat, tehát a múlt szombat egy izgalmas napja volt az én kis életemnek, mert hogy Magyaródi Akvarénába kezdtem, aztán Balaton Szemes szobrot avattunk, Freddie Mercury szobrát nagy sikerrel és egy nagyon kedves közönséggel előttünk, aztán egy nagyon-nagyon teltházas Charlie koncert Balaton akaratján, majd pedig Nagykérre mentünk, jelenleg Szlovákiában található település, amelyen tényleg hatalmas volt a hangulat, de most itt a Retrorádióban folytatódjék a Fergetek Parti, és még ebben az évben, sőt ebben a szezonban eljutunk a Budapest Parkba, eljutunk a plázsra, tervezünk a Margit szigeten is jó néhány fellépést, és ezen felül még körülbelül 50 eseményre készülök csak az augusztusi hónapban. Remélem, össze tudunk futni, és együtt lehetünk újra.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsora. Köszönöm, hogy velünk töltötték az időt. Találkozunk a következő órában, néhány perc múlva, mert ez a Fergeteg Parti itt a Retro Rádióban ma, szombaton este.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
8: Erős UV-sugárzás lesz holnap. Újra üzemel a Százhalombattai erőmű. Tart a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás lesz holnap, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűző napon. Újra üzemel a Dunamenti erőmű Százhalombattán, ezt a kormányfő jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, 3 nap után indult újra a termelés a gyors javításnak köszönhetően. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A miniszterelnök ma rendkívüli intézkedéseket jelentett be, közölte, hogy már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Hatályba lépett az az új kormányrendelet, amely szerint először önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagy fogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
9: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
8: Gázszivárgás miatt történhetett robbanás egy moszkvai étteremben. Az első hírek szerint 3-an meghaltak és mintegy 15-en megsebesültek. A vendéglátóhelyen éppen zárt körű bankett volt. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében 3-fokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes és nagyon szép szombatestét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ugye tudják, 9-től éjfélig mixben hozom minden idők legnagyobb slágereit, ebben az órában sem lesz az másképp. Remélem, velünk tartanak. Jöjjön ennek az órának a

Akkor Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Visszanéztük itt kollégáimmal, milyen típusú rendezvényekre kapunk leginkább meghívást. Hát a legnagyobb, nyilván a legtöbb darabra is, azok a nagy színpadosok, a nagy fesztiválok, ilyen például a Deja Vu Fesztivál, ilyen az EFOT, ilyen a Vízzenevirág, ilyen a Plázs, a Budapest Park. Jó néhányszor megfordultam ezeken a színpadokon ezen a nyáron, ez egy csoport. Második csoport a sörfesztiválok. Valamilyen oknál fogva nagyon sok sörfesztivál van Magyarországon. Voltunk Balassagyarmaton, Belvárosi Sörfesztiválon, voltunk Keszthelyi Sörfesztiválon, voltunk Alsóörsön, a Sörfesztiválon, és sorolhatnám hosszasan, most nem akarom ezeket tovább sorolni, de jó néhány helyszín a sörfesztiválok jegyében telt. Aztán vannak a falu és a városnapok, amelyek minden település életében nagyon sokat jelentenek. Nagyon érdekes, mert nagyon sokszor előfordult, és magam sem értem az okát, hogy egy 1000-2000 fős kisebb településen 3-4000 ember van ott a rendezvényen. Tehát nem, hogy a falu népét megmozgatjuk, vagy a város népét, ugyanez mondjuk egy 5-6000 fős településnél 8-10000-et is jelenthet, hanem valamiért a környező helyszínekről eljönnek az emberek, és együtt nyilván már ingyenes, de együtt élvezzük a jól megszervezett, profin összerakott koncerteket. Ez nagyon fontos, mert ebben óriásit változott a világ. Régen ez jó szándékkal mindig tele volt rakva egy ilyen esemény, de hát szervezésben, meg körülményekben, minőségben, színpadban, fényekben, hangban nem így nézett ki. Most már egy közepes méretű város eseménye bármelyik fesztiválra felveszi a versenyt a szervezés, valamint a kiállítás tekintetében. Úgyhogy én azt mondom, hogy egyre jobbak vagyunk, és talán még egyet hadd emeljek ki. Jártunk Tokajban a fesztivál katlanban, és a TNT után volt egy nagyon nagy bulink, nagyon tartok mindig ilyenkor, hogyha vége van egy ilyen koncertnek, ott az emberek még szépen elmennek egy másik helyszínre, avagy haza, és nem marad senki ott, de itt nem ez történt. Gyakorlatilag az egész közönség jött velünk, és csináltunk egy hatalmas fergeteg partit ott a Tokaji hegy lábánál. Innen a Retro Rádióból pedig hadd köszöntsek minden Retro Rádió hallgatót, és hadd szólítsak fel minden úton lévőt, hogy nagyon figyeljen, és nagyon vigyázzon, mert mindenkit hazavárnak.

0: Ez ott a Red Radio Fergeteg Parti című műsorának mai harmadik órája. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt az időt is. Jön a folytatás, jön az utolsó óra, mindjárt itt a Retro Rádion.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk negyedik órája. Kívánok minden Retro Rádió hallgatónak nagyon jó szórakozást, és ebben az órában is, ahogy eddig mindig, legalábbis az utolsó hármat tekintve, mixben hozom minden idők legeslegtáncolható.

afraid that too much of anything is not good for you, baby.

Amikor Eltöldjét hallgatják, hozzuk minden idők a legnagyobb slágereit. Hadd mondjak két érdekességet is. Az egyik Cristiano Ronaldo elképesztő vagyona, hát hogy eddig sem volt szegény ember, tehát nem aggódott azon, hogy idős

órára mi lesz vele, de mióta az Al-Nassrhoz igazolt, 3,5 év alatt, erről van szó ez az időszak, 735 millió dollárt keresett csak fizetésekből és bónuszokból, ebben nincs benne az ez időszakban szponzori támogatásból kapott pénzösszeg. Második fontos dolog, hogy Szoboszlai Dominik aláírt és hosszabbított a Liverpoollal. Ez egy jó hír szerintem mindannyiunknak, egy nagyon szerethető és Angliában egy nagyon népszerű klub, talán legjobb vagy egyik legjobb játékosa most, ami honfitársunk, Szoboszlai Dominik. Harmadik, Norris győzelmével elindult a Hungaroring 2026-os magyarországi versenysorozata, szabad így fogalmaznom, ugye minden évben egy nagy versenyt rendeznek itt Magyarországon, de azért kezdődött új időszámítás a Hungaroring életében, mert egy nagyon nagy összegű felújításon esett át úgy, hogy közben nem kellett versenyt kihagyni. Nagyon nagy dolog, nagyon büszke volt egyébként az egész Forma 1 vezetés erre a magyar teljesítményre, tehát egy olimpiai bajnok kezében volt a vezetés legalábbis, de nem az autó vezetése, hanem a felújítása, illetve magának a helyszínnek a menedzsmentje, Gyulai Zsoltnak hívják, Gyuzsó, aki kétszeres olimpiai bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes és hatszoros világbajnok, majd ő is megszólal egyébként a holnapi műsorban, mert 1986-os esztendőről fogunk majd néhány szót váltani. Aki szereti a retro utazást, legalábbis így időben és lélek, nagy szeretettel várom holnap már 10-től.

Ez volt a Retvelő Fergetek Parti című műsora. Maradjanak velünk, illetve holnap tartsanak velünk, hiszen 10-től várok mindenkit a Sztársában, ahol megemlékezünk az 1986-os esztendőről. De most itt tényleg átadom a szót a zenének, köszönöm Rolinak és Attilának a közreműködést. Holnap tehát 10 órakor találkozunk, vagy hétvégén valamelyik rendezvényünkön. Búcsúzik a házigazda Várkonyi Attila, DJ Dominik, viszont látásra, és ezt most szó szerint értem, hiszen Igarra megyünk például holnap, ahol...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió